hallgatva Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Party Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: Hát egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál és a mosolyod elárultál.

Az a lényeg, hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell, ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pestvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZIA a bevallási tervezetet. Közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget, gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel 6 óra múlt. 4 perccel május 15-e van, én Vörös Levente vagyok, és az utolsó napunkat töltjük együtt reggel. Hát azért sajnálom is, de most nem ez a téma, hanem mondjuk az időjárás, mert az előrejelzések szerint elég érdekes napunk lesz. Most már 14 fok van odakint, de egyébként felhős az ég, és esőt is jósolnak úgy perceken belül. Ha jól látom, akkor még talán nem esik. De aztán kisüt majd a nap, délután pedig megint felhősé változik az ég, és fene tudja mi lesz. De ezt is megnézzük mindjárt, előbb viszont Diplo és Sidepiece közöse szól, hogy kicsit feltornázzuk a BPM-et. Ez az On My Mind!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Az álmok folyóján úszunk Billy Joel-el. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. 11 percen vagyunk túl 6 órán, és akkor nézzünk rá gyorsan az időjárásra, ahogy ígértem, mert hogy szeszélyes napunk lesz, nagyon úgy néz ki. Most már egy kicsit hidegebb, 13 fok van, erősen felhős az ég, és sárga riasztás van kiadva a zivatarra, úgyhogy ez azért nem jó hír. Érkezhet majd eső itt a reggeli órákban, de itt délelőtt folyamán inkább majd kisüt a nap, 22 fok lesz a maximum, UV-sugárzásra is kell készülni, aztán 14 órától megint jöhet az eső, beborul az ég, és pont amikor a Tour de Hongrie befutója lenne, akkor nagyjából megint esőre áll majd az időjárás. Ezen kívül a pollen jelentés egészen szolid, a fenyőfélék vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy talán ez egy kicsit lájtosabb nap lesz az allergiásoknak, illetve időjárási front sincs felettünk, viszont a füllet, záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomási problémák is előfordulhatnak. Egyébként felerősödhetnek még az asztmások panaszai, úgyhogy ebben az időszakban lehetőleg ők tartózkodjanak zárt térben, ezt ajánlja az időkép, amellett természetesen, hogy tavaszi ruhát esernyővel vegyen fel, ha tud, és természetesen az esernyő hát elengedhetetlen kellék, egy kis táskában elfér, egy összecsukható kis esernyő, nem foglal nagy helyet, de az a biztosan ott van. Egyébként erősítsük immunrendszerünket, ez nagyon fontos, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, és akkor talán nem lesz probléma, az lehetőleg ugye víz legyen. És akkor szemezgetünk egy kicsit a hírekből is, ugyanis tegnap este már életbe lépett több helyen parkolási tilalom, hisz ma lesz ugye a Tour de Hongrie befutója, elméletileg a múzeumnál a kereszteződésben a rendőrség felé, tehát a Mészáros Lázár utca elején már elkezdték építeni a közvetítői placot, illetve több helyet is lezártak már, a könyvtár, illetve a tudásközpont parkolóját például, de a kormányhivatalnál sem lehet megállni, ha ügyet intézni indul. A rendőrség az egész útvonalon azt kéri, hogy szedjék be a kukákat, illetve a befutót nagyjából 16:30-ra satszolják, a korlátozások pedig a legtöbb helyen 19 óráig élnek majd. Pontos részleteket az antrit.hu írt cikkünkben talál. Én közben megfulladok, na de tegnap két vonat is kisiklott, vagy ahogy a MÁV eddig fogalmazott, csak leugrott a sínről. Először reggel a nyugatiban váltóállítási hiba miatt egy emeletes vonat szerencsére üresen csúszott félre, délután pedig miközben Lázár János éppen arról posztolt, hogy minden rendben van, és úgy adja át Vitézi Dávidnak a közlekedést is magába foglaló tárcát, a Békés Intercity 4 kocsia hagyta el a síneket, de szerencsére nem borult az oldalára, egy könnyű, illetve egy súlyos sérültet láttak el a mentők, utóbbit mentőhelikopterrel kellett elszállítani. És ha már szóba került az átadás, akkor erről is van hírünk, ugyanis a korábbi kabinet összes minisztere megjelent az eseményen, van, aki előbb el is hagyta a helyszínt, de a magyar kormány megkapta a dokumentumokat, az innovációs és technológiai minisztertől például DVD-n. Érdekes. Illetve sokakat érdekelt még az Opuszta szeren tartott kormányülés sajtótájékoztatóján, hogy sérült-e a feszti körkép a világítástól, rengetegen kezdtek el ezen aggódni a közösségi média oldalakon, de a lakmusz kérdésére az Opuszta szeri emlékpark elmondta, hogy semmi baja nem lett a műnek, hisz nem magát a képet világították meg, hanem ugye a résztvevőket, a fény nagy részét pedig elnyelték, illetve ezek a modern technikájú eszközök már nem termelnek akkora hőt, fényt, illetve UV-t, pláne nem messziről, hogy az kárt okozzon a ilyen rövid idő alatt a festményekben. Nekem pedig remélem visszajön a hangom, mert hogy túl vagyunk a híreken, és természetesen zenélünk is egyet, hogy kicsit elszakadjunk a mindennapoktól. Anastasia és a Not That Kind, ez szól, ne menj sehova. Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 perc múlva járunk már fél hétnél, a Maroon 5 énekel nekünk, és akkor eközben mi az év 135. napján, 230-al a vége előtt már a Zsófiákat, illetve a Szonyákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, mert hogy a Zsófia egyébként görög eredetű női név, jelentése bölcsesség, a Szonya pedig a Szófia orosz beceneve, ezeket tudjuk a nevekről. De vannak egyébként még egy páran, Bodza, Denisa, Deniza, Dionízia, húha, nehéz kimondani. Deniz, Fürtike, Izaura, Izidor, Izor, Izóra, Izsák, János, Médea, Rupert, Szafi, Szofi, Szófia, Upor és Zsófi. Hát köszöntjük is őket rendesen, jönnek a dalok, aztán persze a születésnaposokra is rátérjük. Előbb viszont reggelizünk egyet, a Tiffanyznál. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel.

0: Pontban fél hét van, jó reggelt, ez az Antrit reggel. Eljött az ideje, hogy a születésnaposainkat köszöntsük a mai napon, akikből akad egy pár, úgyhogy nézzük. Clemens von Metternich herceg, osztrák államférfi kancellár, ma született például a 48-49-es szabadságharcból lehet ismerős a neve, de Pierre Curie francia fizikus és Mike Oldfield angol zeneszerző is e napon látta meg a napvilágot. Aztán ünnepel ma Gyarmati Andrea olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok és magyar bajnok úszónk, Bácsi Péter világ és Európa bajnok birkózónk, illetve Birdie angol énekesnő is. Hát sok boldogságot már, aki ugye nem keserítette meg a magyarok életét annak, úgyhogy nekik zenélünk egyet, aztán természetesen érkezem majd a kalendáriummal is, mert azt is kinyitjuk, érdekes események vannak a mai nap, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
5: Pattan nyerekbe és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
6: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

0: 8 perc múlva 3:47, jó reggelt, ez az Antrit reggel, május 15-én járunk, és akkor gyorsan, ahogy ígértem, ránézünk a kalendáriumra, kinyitjuk, hogy mi a helyzet a mai napon, mert hogy történtek azért dolgok. 1940-ig megyünk most csak vissza, amikor is az első McDonald's étterem megnyitotta kapuit az Amerikai Egyesült Államokban, ugye San Bernardino, Kalifornia, van erről egyébként az egész McDonald's építésre egy csodálatos film, zseniális, érdemes megnézni egyébként. Aztán 1944-ben felállították az első magyarországi gettót, ez már a történelem sötétebb korszakához tartozik. 1945-ben Jugoszlávia teljes területe felszabadult, aztán ugrunk egy nagyot, 2015-ben találjuk magunkat, amikor is Bródy János megnyitotta Egerben az Egri Road Beatles Múzeumot. Ez egyébként itt Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb, hanem legnagyobb Beatles múzeuma, és úgy tudom, hogy talán az egyetlen is. Aztán 2024-ben pedig egy merényletet követtek el, méghozzá Robert Fico, szlovák miniszterelnök ellen. És akkor most itt vagyunk május 15-én 2026-ban, eddig nem történt még semmi, viszont jó dolgok is történhetnek, akár hát az biztos, hogy az eső az esett hamarosan, legalábbis ezt mondják a jósok, mi viszont addig is jó kedvel köszöntjük a reggelt, éneklünk egyet, a Let You Go jön, jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Sabrina Carpenter. És az Espresso. Jó reggel, 16 perc múlva, hát most már talán 15 perc múlva, 7 óra, úgyhogy gyorsan még, ahogy ígértem, ránézünk az időjárásunkra, mert hogy elég rossz időnk van, még mindig 13 fok és borult az ég, tényleg azért esőre áll, sárga figyelmeztetés is kivonatva az ivatarra, és majd amikor esetleg kisüt a nap olyan 9-10 óra környéken, akkor a szél is jobban feltámad. Ehhez igazodva egyébként tavaszi ruha esernyővel a mai divatip, nagyon fontos, hogy esernyővel tényleg. Na, de még ránézünk erre a reggel folyamán, úgyhogy most a tegnapi sport eredményekből szemlézünk, csak egy pár van. A Tour de Hongrin például a második szakasz Szarvasról indították, és nem messze Pakson futottak be. Benoît Cosnefroy, egy francia versenyző vezetésével az élen. Legjobb magyarként pedig ezúttal Dina Márton szerepelt, ő a 18. helyen érkezett. Ne felejtjem, a mezőny ma Szekszárdon ér célba, a harmadik szakaszon 16 óra 30 környékén a Szent István téren. Aztán La Ligában rendeztek ma fordulót, illetve tegnap a Real Madrid például pályára is lépett, az Oviedo ellen 2-0-ra nyert. Aztán ezen kívül még darts volt, ugye a Premier League napja a csütörtök, a tegnapi tornán Luke Humphries Gervin Price ellenében 6-4-re nyert, illetve már csak egy este van hátra, a másik Luke, a regnáló világbajnok Littrel pedig magabiztosan vezeti a tabellát. Eközben lezárult a Taekwondo Európa bajnokság is, ahol Magyarország története legjobb eredményét ért el, az érem táblázat harmadik helyén végezve, a hölgyeknél pedig második lett a válogatott. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell a sportról, zakatolunk tovább, a horoszkópunk még hátra van, ugye a bikák havában vagyunk, de hát ezt is elmondom majd, érkezünk elő viszont Charles és Eddie énekelni, jó reggelt!
1: Ez a Szantriz reggel!

0: Jó reggel, 10 perc múlva 7 óra, itt vagyunk május 15-én pénteken, ez az Antrit reggel, és akkor, ahogy ígértem, megindulunk a horoszkópozásunkkal, méghozzá a bikákkal, mert hogy a bika havában vagyunk egészen 20-áig. A bikának a hold ma jegyébe lép át, bármi is történik ma önnel, azt érzelmileg sokkal sűrűbben éli át, ezért jól teszi, ha olyan helyzetet teremt, amit jól élhet meg. Ha teheti, válogassa meg azokat, akik körülveszik. A munkahelyén ezt talán nem teheti meg, de azt igen, hogy jól szól mindenkihez, amit azok valószínűleg jól is fognak viszonozni. Az estét viszont töltse a barátaival, a szerelmével. Az ikrek a jegyében járó Uránusznak, a Plutóval alkotott fényszögének a kedvező hatását élvezheti. A teremtő erők ezáltal is nagyra nőnek önben. Kevesebb sugallatot kap ugyan, de a kreativitás mind a munkájában, mind a hobbiában tetten érhető. Amit kigondol, azt igyekszik is azonnal megvalósítani. Ha így tesz, nagyon jól teszi, mert ahogy a mondás tartja, addig kell ütni a vasat, amíg meleg. A ráknak ma felajánlhatnak egy kitűnő lehetőséget, ami a munkahelyi előmenetelét illeti. Ám ha mégsem, akkor is nagyon vágyna egy bizonyos pozícióra. Ez esetben azonban önnek kell kezdeményeznie. Ha sikerül a legjobb ember fülébe elültetni a bogarat, akkor bízhat abban, hogy a kérését idővel nagyon is számon fogják tartani. A kitartása és a kezdeményezőkészsége egyszer majd elnyeri jutalmát. Az oroszlánnak nem kell megbékélnie a sorsával. Ha valaha valamit elhibázott, az uralkodó bolygójára ható Jupiter most segít önnek abban, hogy változtasson és jóvá tegye, amit elrontott. Még az is megesett, hogy egy vélt hátrányt az előnyére fordíthat. A lényeg, hogy semmit ne hagyjon abba, ne törődjön bele a kudarcba. A kiegészítő jegyében hátráló Plutó most éppen abban segíti meg, amit a közeli vagy távolabbi múltban elrontott. A szűz általában szeret a háttérben maradni, most azonban önmagát kell mások elébe helyeznie. Az uralkodó bolygója Jupiterrel kerül fényszögbe, ami egyrészt nagyon kedvező helyzetbe hozza önt, amiben a Neptunusz ellentmondásos hatása miatt kicsit mégis kényelmetlenül érezheti magát. A protokollal vagy az előkelő különleges körülményekkel is megjönhet a baja, ezen a téren a délelőtt folyamán még kicsit képezheti magát. A mérleg, ha összeveszett kedvesével, akkor a mai nap éppen alkalmas lenne arra, hogy kibékítse őt. Ez a Vénusz napja és a szép szerelem bolygó, mely ráadásul az önuralkodó bolygója is egyben. Klasszikus, szerelmi fényszögben áll a Marssal. A konfliktus persze még él, de már tudja a megoldást. Egy kisebb veszekedés is esélyes, de mivel mindketten ragaszkodnak egymáshoz, az együttlétük megkérdőjelezhetetlen. És akkor itt felezünk egyet, hisz 6 csillagjegyen túl vagyunk, 60 még tehát hátra, a Skorpió következik, de előbb még Shawn Mendes-dal jön. Ez a There's Nothing Holding Me Back. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk a 6 óra 56-kor egészen pontosan, és május 15-én pénteken akkor lezárjuk a horoszkópunkat, méghozzá a Skorpióval. Kezdünk az utolsó 6 csillagjegyen, mert hogy itt hagytuk abban. A Skorpió egy kollégáját ma különösen bosszantónak érezheti, de ne gondoljon a tettei mögé szándékosságot. Az is megesett, hogy ő ugyanúgy működik, mint más napokon, egész egyszerűen önnél telt be a pohár, és már nem bírja tolerálni az inkompetenciáját, a vicceit, vagy egész egyszerűen a személyiségét. A legjobban akkor érezheti magát, ha egyedül dolgozhat. A baknak az élete mostanában simán folyik, nem kell döntéseket hoznia. Pontosabban szólva, inkább csak olyanokat, melyekkel kapcsolatban semmi kételje nem merül fel, mert magától értetődőnek érzi azokat. Egy szóval simán mennek a dolgok, él, mint hal a vízben. A szerelem is könnyű, és ma is módja van átélni annak testi, lelki és szellemi felemelő hatását. Minden síkon megélheti és megérti ámor üzeneteit. A vízöntő az utóbbi időszak zűrzavaros eseményeiből megtanulhatta, hogy a valóság nagyon sokféle lehet, és sok múlik az értékelésen. Mostantól azonban a filozófiai megállapításokon túljutva már azon kell munkálkodnia, hogy a lehető legjobb oldalát ragadja meg, és valósítsa meg a lehetőségeinek. A jót muszáj a gyakorlatba átmentenie, a világ sorsa önön is múlik. A halak ábrándos lélek, de most két lábbal kell a földön állnia, minél inkább így tesz, azaz minél inkább igyekszik megfelelni az elvárásoknak és a kötelezettségeinek, annál kevésbé várhat szidást a környezetétől. Sőt, jutalom és elismerés lesz a része, ha jól dolgozik. Akkor a Szaturnusznak a jobbik, dicsérő, magasba emelő oldalát tapasztalhatja meg. Ha most megfelel az elvárásoknak, hamarosan sokra viheti. A kosnak a mai nap nem alkalmas a nagy elhatározásokra, egyelőre még magában is bizonytalan, nem is csoda, ha másokkal való kapcsolata is döcögőssé vált, különösen a munkahelyén bánthatja, hogy egyesek, akik nagyobb hangúak, de kisebb tudásúak önnél, előbbre járnak a ranglétrán. A felmondás azonban önmagában még nem jelenteni a problémája megoldását, járjon utána a lehetőségeinek. És akkor ezzel le is zárjuk a napi horoszkópunkat, zakatolunk tovább, 2 perc múlva 7 óra érkezik hozzánk Sasi, napi adásunk, előbb viszont még a hírekből informálódunk. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Szavató elett papír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincz-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 7 óra után, és megérkezett már Sasi.
9: Jó
0: Hello, reggelt! Mi a helyzet?
9: Most hát nem süt a nap, igen, nem vetted fel a szemüvegemet azért, és látod, elment a nap.
0: Azonnal intézkedem.
9: Légy szíves.
0: Azonnal intézkedem. De
9: hát szomorú vagyok egyébként, mert nagyon szerettem volna.
0: Előbb azért szeretném megbánni bűnömet, mert hogy
9: mit csináltam?
0: Elfelejtettem szegény Ilast.
9: És jaj, hát kihagytad őket.
0: Kihagytam, igen, és érkezett sorból. Egy telefon, úgyhogy innen is elnézést kérek a Nyilasoktól. Bár a Nyilasban megvan a nagyon határozott véleménye, és abban is biztos lehet, hogy mélyebbre lát, mint mások, a véleményét egyelőre jobb magának megtartania. Vagy ha nem bírja ki, és muszáj elmondania valakinek a felfedezéseit, akkor csak olyanokat avasson be, akik önnel egy szellemi színvonalon állnak, akik nem egyszerűsítik le, vagy forgatják ki a szavait, ne adjon támadási felületet. Kellett ez a Nyilasnak, nehogy támadási szegény, felület érje, én pedig fölkaptam.
9: De milyen jó érzés legalább, hogy tudjuk, hogy hallgatnak, látod?
0: Így van, bennünket? Így van, köszönjük szépen figyelnek. A jelzést, és elnézést kérek még egyszer a Nyilasokra.
9: Nagyon jól nézel ki.
0: Ugye, fölkaptam a napszemüveget, és akkor ezzel neki is ugorhatunk.
9: Remélem, hogy látsz valamit.
0: Neki is ugorhatunk a napi ötösnek, mit tudunk.
9: Szuper, az volt a kérdésünk, gyorsan fel is teszem, jó? Milyen trükköd van arra, hogy mindig megtaláld az okniait, párját?
0: Érdekes kérdés, szerintem sokan küzdködünk ezzel, és tényleg ugrunk egyet, mert hogy Madonna érkezik hozzánk a Jumppal. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antét reggel, 3 perc múlva 4:48, és itt vagyunk Sasival.
1: Jó reggelt. Fel kell és még ébredjek.
0: Napi ötös, ez van éppen terítéken. Mi a mai kérdésünk?
1: Milyen trükköd van arra, hogy mindig megtaláld az oknyait, párját?
0: No, hát ugye, kíváncsi vagyok. Igen, ez egy olyan probléma, ami szerintem sok
1: mindenkinél szerintem előfordul, igen.
0: Hanem mindenkinél, majd már is meglátjuk, illetve meghalljuk. Mert van, hogy megkérdeztük megoldás. A napi ötös tagjait, Valival kezdjük, okay. Akkor.
1: Vali szereti, ha megnevettetik, és ha valakivel világmegváltó beszélgetéseket folytathat.
0: Na, hallgassuk, hogy Valinak mi a helyzet az okniaival.
2: Hát nálam ilyen nem fordul elő, mert egyrészt nálam soha nem tűnnek el az oknik, másrészt mosáskor azonnal párosítva teregetem ki őket.
0: Ez amúgy egy nem rossz trükk.
1: Én is így szoktam egymás mellé, nem keresgetni. Igen,
0: egymás mellé, de elvesznek, én azt nem értem, hát elnyeli őket a mosógép.
1: De egyébként nekem is van, hogy van egy, és ennek hol a párja? Jó, mondom, beteszem hát, ha véletlen bennmaradt valahol, vagy nem vettem észre, vagy mégse vettem ki a szennyesből.
0: Vagy már a neve nem is úgy kerül be, csak azt hiszed, hogy úgy kerül be, hogy és közben út, közben meg elhagyod, vagy nem tudom.
1: Hát azt úgy nem szoktam, hogy a felét leveszem az egyik, tehát a másikat meg a lábamon hagyom.
0: Hát tehát... nem úgy értem, hanem hogy leveszed, mondjuk nem igen. A szennyesbe dobod egyből, hanem lerakod.
1: Olyan nincsen, Levi. Ezt a férfiak csinálják, hogy csak úgy ledobod a sarokba.
0: Az ágy
1: jégébe.
0: Az a...
1: Igen, és akkor a kedvesebb meg megy
0: ja, utána, és összeszedi. Ja, akkor lehet, velem van a probléma,
1: Igen. A nők igen. Azok rögtön beledobják a szennyesbe,
0: szoktam,
1: csak mondom.
0: Szoktam kapni érte, de azt hittem, hogy ez máshol is így
1: na most már én is egyébként direkt azt csinálom, ugye, mert rengeteg fekete zoknim van, ugye, hát ugyanolyanok. Hát ott nem nézegetett, és akkor kiteregettem, és mindig marad egy úgy magába.
0: Ja.
1: Úgyhogy hol a felébe lehet? Aha, érdekes.
0: Ugye. Na, Mária, mit gondol a témáról?
1: Oké. Okay. Mária imádja a zenét, az irodalmat, a rendet és a tisztaságot.
0: Na, hallgassuk akkor Máriát.
3: Hát az őrület, ez mindenkinek egy dilemma, hogy veszhetnek el az oknik. Tehát, hogy egy idő után csak ilyen egy-egy darab zokni van, és akkor megint vásárolni kell. Még én se jöttem rá erre, de szóval persze nincs idő arra, hogy akkor keresgessük, és hol van. Belevágom egy másik szacskóba, beteszem egy fiókba, eltüntetem, büntibe rakom őket, és akkor... Utána persze majd meg lesz a párja, de azon már nem emlékszem, azt is visszateszem a bűntizacskóba, aztán egyszer, amikor már nincs más, vagy kevés, akkor előveszem a bűntizacskót, és akkor ha találok olyat, ami páros, és összerakom őket, ha nem, hát akkor irány a bolt, és akkor lehet egy új zokni.
1: Jó ez a bűntizacskó, nem?
0: Én is így szoktam egyébként, hogyha valami megszárad zokni, és nincsen meg a párja rögtön, akkor nekem van, így egymásra rakosgatom őket, és a fiók hátuljába rakom. És akkor, hogyha megint jön egy olyan zokni a következő mosásnál, aminek nincs párja, akkor előszedem ezt a vaskos köteget, mert hogy azért van egy jó pár ilyen zoknim, és akkor megpróbálom párosítani, és a vége úgyis az lesz, hogy hát nem sikerül, úgyhogy rárakok még egyet erre a sok réteg zoknira, és akkor ott vagyunk, hogy egyszer csak elfogynak a zoknik.
1: Nekem többször volt olyan, ugye rohantam edzés, ugye gyorsan bedobtam egy gombóc kis zoknit, és akkor amikor veszem fel az edzésen, az egyik fekete, a másik sötétkék, de ezt nem látod, amikor összehajtogatod, vagy amikor éppen kiveszed gyorsan a rohanás kellős közepén. Az egyik az hosszabb, a másik az kisebb száru, úgyhogy vannak érdekes dolgok, igen.
0: No, hát akkor ez a kérdés, hogy milyen trükk van arra, hogy a zoknik ne veszenek el a mosás közben,
1: meg legyen
0: a párjuk, erre vagyunk kíváncsiak, a napjátos tagjait faggatjuk, még hárman vannak hátra velük, folytatjuk elő, viszont Ariana Grande-ének el, jó reggelt!
4: Antrit reggel!

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jó reggelt, ez az Antris reggel, itt vagyunk 7 óra 20-kor.
2: Jó reggelt.
1: És folytatjuk a napi ötöst a mai kérdésünkkel, ami az volt, hogy...
2: Milyen trükköd van arra, hogy mindig megtaláld az okniait párját?
1: Igen, ugye már hallottunk itt trükköt az egybeteregetést, de hallgassuk Anitát, hogy nála milyen fortéjokkal lehet ezt kivédeni.
2: Anita barátai szerint 156 centi tömör cukiság és elszántság.
1: Na, hallgassuk.
3: Semmilyen. Várom a trükköket. Nincs olyan mosás, hogy meglenne az oknipárja. Úgyhogy nincs trükköm. Próbáltam a összecsatolva mosod, de már arra sincs türelmem, hogy ne csak úgy beledobjam a mosógépbe. Nincs trükköm, úgyhogy várom a trükköket. Mindig páratlan. Van.
1: Ugye?
2: Lehet, hogy akkor Vali lesz itt majd a szerintem
1: az egyetlen, megoldó, aki
2: igen, aki
1: talpon marad a gáton,
2: nekünk,
1: vagy hogy
2: szokták
1: ezt mondani?
2: Pontosan így van. Kiteregetni, hogy mindig meglegyen minden zoknyának a párja.
1: Bár még kette hátra vannak,
2: van,
1: ne felejtjük.
2: Hát, hallunk valami.
1: Ne felejtjük, velük folytatjuk, előbb viszont zenélünk egyet, maradjon velünk.
4: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antonit reggel, 2 perc múlva a 7:30-nál járunk.
1: Szép jó reggel.
0: És napjatosozunk a folytatásban is Sasival, méghozzá a kérdést tettük fel, hogy...
1: Az volt, hogy milyen trükköd van arra, hogy mindig megtaláld az okniait, párját.
0: Így van, ketten vannak még hátra, hallgassuk meg akkor őket.
1: Jó, akkor legyen Béla. Béla egy több tízezer követős közösségi oldalt üzemeltet, ahol saját karikatúráit osztja meg a nagyvilággal.
0: Na, hallgassuk Bélát.
2: Hát az igazat megvalva semmilyen trükköm nincs erre. Egyszer mennek az okni kömlesztve a mosógépbe, aztán a végén meg vizsgálgathatom az egész állományt így egyenként, alaposan keresgélve a színegyezést, a mintákat, a méretet, meg néha gumirozást, feliratokat, ilyesmi. De persze ennek a bibelődésnek általában nincsen jó vége, és a legtöbb esetben valószínűleg nem is sikerül a jó párokat összeválogatnom. És akkor már csak a szín stimmel, de egyébként sokszor meg kénytelen vagyok ezzel is beérni, és azt ilyen nem törődő módon azt mondom, hogy jó van az úgy. Mondjuk tudom, hogy ez némileg igénytelen dolog, de hát sajnos nincsen praktikám, de most, hogy ez így próba került, valószínűleg utána fogok nézni, gondolom összecsipkedni lehet az oknikat, vagy egymásba bújtatni nem hiszem, mert nem tudom, hogy akkor mennyire tökéletes a mosás. Szóval utána fogok nézni, úgyhogy köszönöm már előre is a kérdést.
0: Na, akkor Bélának talán tudunk segíteni.
1: Lehet, hogy akkor lehetne esetleg egy új trendet kialakítani, nem is fele már zokni, és akkor nem kell itt azon agyalni, hogy megtaláljuk, vagy nem
0: egyébként
1: találjuk a párját.
0: Egyébként ki a fene nézi, de tényleg.
1: De hát, hogy... Szerintem ez a legritkább, amikor az ember a másik embernek az okniját nézi.
0: Meg
1: más, hogy a cipője tiszta, ez oké, de...
0: Meg látszik, tehát az okninak a nagy része a cipőben van, a szára nagy részét takarja a nadrág. Tehát innentől kezdve, hogyha nem, nyilván nem olyan zokniról, vagy nem esetleg rövid nadrágról van szó,
1: igen.
0: Akkor ki a fene nézi, hogy most ezen ilyen márka, vagy olyan jel van?
1: Mondjuk akkor kicsit mondjuk nehezebb, hogyha mondjuk egy pirosat, meg mondjuk egy feketét veszel fel, mert az csak kikandikál esetleg.
0: Jó, hát...
1: Hogyha leülsz, akkor felhúzódik a nadrág szára, ott már lehet
0: igen,
1: látni.
0: Igen,
1: de amikor fekete vagy sötétkék, teljesen
0: fekete
1: mindegy.
0: Fekete ilyen, vagy fekete
1: igen,
0: olyan, szerintem
1: kicsit
0: senkit.
1: Rövide vagy hosszabb a szára.
0: Senkit nem érdekel. No, Ákost hagytuk utoljára.
1: Oké, okay. Ákos bár tudja, hogy nem jó, bármennyi gumicukrot meg tud enni, olyan, mint gombócartúr, csak gumicukival.
0: Na, hallgassuk Ákos. Mondjuk most leszokott róla, azt tudom.
1: Igen?
0: Most a
1: gratulálok
0: Győri
1: neki innen is.
0: Köszönjük szépen. Hát úgy leszakod.
1: Na, azt hittem az édességről.
0: Na ne, hallgassuk Ákost.
3: Hát erre egy nagyon egyszerű trükköm van, méghozzá az, hogy a legtöbb zokni ugyanolyan, úgyhogy mivel mindegyik ugyanolyan fekete zokni, ugyanakkora, ugyanazzal a mintával, ezért nem kell, hogy megtaláljam a párját, mert mindegyik mindegyiknek a párja.
0: Yeah.
1: Ezt mondtam, neked is lehetett, hogy ugyanolyan zoknit kell venni, nekem is rengeteg fekete van, kész.
0: Nekem is ugyanaz a márka, lehetőleg ugyanaz a kivitel.
1: És ugyanaz a hosszúság is, mert semmire
0: sem értettem, igen.
1: Titokzokni, vagy boka, vagy mondjuk fél lábszárig érő.
0: Van olyan sportzokni, ugyanaz a márka, csak az egyik rövid száró,
1: igen,
0: a másik
1: igen.
0: Meg hosszabb, és akkor néha
1: hosszabbat
0: így egybe keveredik.
1: Akkor ennyi, és akkor már meg is oldódott a probléma, látod.
0: No, hát akkor ezeket a tippeket kaptuk.
1: Hát igazán nagy tippet akkor nem kaptunk, hogy hogyan tudjuk megoldani.
0: De hogy nem.
1: Hát leginkább hát Vali mondta, hogy
0: egyszerre
1: akkor szépen egyszerre
0: mosni
1: kell
0: és
1: mosni
0: egyszerre
1: is,
0: kell teregetni.
1: De hogy mondtad, hogy nem biztos, hogy bekerül egyszerre a mosógépbe, akkor mi van?
0: Ujjúj, akkor baj.
1: Ugye? Na látod.
0: Akkor baj, és akkor nincsen ugyanolyan zokni. No, közlekedésünk viszont van, mert hogy ránézünk a térképre hamarosan, úgyhogy ezzel jövünk vissza,
1: okay,
0: ne menjen sehova.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám! Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Vigyázz! Dől a fa! Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
8: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
8: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
9: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
10: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
11: Ennyi volt a reklám!
12: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
11: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Sasi, mi a helyzet?
1: Mondom is, a 6-os főúton a Siófoki elágazónál aszfaltoznak, emiatt van félpályás lezárás.
0: Dolna, illetve Bogyiszló felé az M9-es autóút fele kaszálnak, úgyhogy arra útszűkület van az 51-16-os úton.
1: Az M6-os autópályán a déli vármegye határnál az országhatár felé tartó oldalon munkálkodnak, ott az egyik alagút le van zárva, terelés van.
0: Illetve az 55-ös főúton, ha már a Baján a Tűr István hídnál kaszálnak, úgyhogy emiatt félpályás útlezárásra érdemes készülni, és akkor tulajdonképpen itt van Szakály és Hőgyész között egy egyéb útkarbantartási munkálat útszűkülettel, amire érdemes figyelni. Ezen kívül viszont már közelítek a térképre, ha az útinform is úgy akarja és szeretné. Azt látom, hogy az újvárosi templom előtti szakaszon azért, hát ahogy szokott, piroslik a főút. Ezen kívül a Damjanics utca még, ami forgalmas, a volt tanítóképző előtti kereszteződés, a posta, illetve a kórház északi sarka közötti szakasz, a Bezerédi utca alja ezzel egyetemben, illetve az elkerülőn is rendkívül sokan vannak, végig vöröslik egyébként hát ott az út, az egész, a volántelepi lámpák ugye fogják egyszer a forgalmat, illetve a

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3:48-nál járunk egy perc múlva, és akkor gyorsan ránézünk az időjárási adatainkra.
1: Mondom is akkor, pénteken sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is. Egy-egy zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos szélökésekre is számítani kell. Hajnalban 11, napközben pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet, de záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: Nekem félig vannak csak jó híreim. 14 fokra nőtt egyébként a Celsiusunk. Sárga figyelmeztetés van még mindig kiadva a zivatarra, és már azt írja az időkép, hogy itt a reggel délelőtt folyamán nem fog esni.
1: Hál' Istennek.
0: Úgyhogy nem fog szelázni. Annak ellenére,
1: köszönöm szépen, mert nem hoztam esernyőt. Igen.
0: Minden nap elmondom, amikor ilyen van, de minden.
1: Én a szemüveggel vagyok, tudod, szemüveg legyen, a többi nem számít.
0: Túllépünk rajta. A nap is kisüthet talán egy picit, ott én látom
1: felszakadozni nagyon, igen.
0: Felhőzetet. A rossz híreim viszont, hogy ez inkább a délutánra csúszik majd a dolog, úgyhogy érkezhet 15 órakor az erős délnyugati szél, aztán egészen 16 órakor is csapadék. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy fog tolódni, hisz ez is most eltolódott innen reggelről.
1: Hát most hétvégére nagyon fontos, hogy milyen időnk lesz egyébként, több rendezvény miatt.
0: Olyat
1: is
0: szeretnék mondani, ami rádiókompatibilis, rossz.
1: Igen.
0: Rossz, így az előre jelzések szerint. Igen, igen. Egyébként a fenyőfélék vannak közepes koncentrációval jelen a levegőben, úgyhogy az allergiásoknak talán ez egy kicsit lightosabb nap, és időjárási front sincs felettünk, viszont a füllet, záporos, zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrény, illetve keringési panaszok is előfordulhatnak vérnyomás problémákkal karöltve. A szelesebb időben azért fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, az ingerlékenység, illetve nyugtalanság is előfordulhat. UV-sugárzásra is lehet készülni 10 és nagyjából 12 óra között. Úgyhogy ahogy kisüt a nap, egyébként pedig fontos erősíteni az immunrendszerünket a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével, ez lehetőleg víz legyen, illetve a vitaminok fogyasztásával, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, és nagyjából ez, amire érdemes figyelni. Úgyhogy esernyő az azért még elfér, ugye, Sasi?
1: Mindenképpen egy kisebb, ami belefér a táskánkba.
0: Így van, így van.
1: Mindig elhagyom, hogyha viszem és nem esik az eső, akkor már nem is hiányzik az esernyő.
0: Mert ugye a tavaszi,
1: pedig valahol elmarad.
0: Tavaszi ruhát javasolják esernyővel.
1: Hát ezért fel kell öltözködni, mert hűvös van.
0: Igen, így van, de 14 fok van, amúgy ez tök jó.
1: Zoknira szükség van ma még.
0: Zoknira mindenképpen
1: lehet,
0: szükség van.
1: Hogy egyformára.
0: Tehát flip-flop papucsba ne induljon útnak, mert megfázik a lábikója, és akkor az nem jó.
1: Bizony, bizony.
0: Onnan lehet a legkönnyebben felfázni, meg fázni,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, ugye? Igen, általában ugye? Azt mondják,
0: de valami
1: igen.
0: Valami rám is ragadt, valami rám is.
1: Örülök
0: ragadt.
1: Neki, Levi, jól van.
0: No, ragadjanak akkor a dalok is, az Edda énekel, aztán összegzünk, maradjon velünk. Yeah! Antrit reggel!

0: Enrique Iglesias és Nicole Scherzinger szólt 5 óra, 5 perc múlva 8 óra. Csak hogy igen, pontosak legyünk, most már csak 4.
1: Így van.
0: És itt vagyunk az Antit reggelben, Sasival.
1: Jó reggelt, még mindig.
0: Így átárgyaltuk itt a napi ötöst, a kérdésünk az volt egyébként.
1: Milyen trükköd van arra, hogy mindig megtaláld az zokniait, párját?
0: Igen, ugye itt érkezett az egyszerre teregetés, érkezett az ugyanolyan zokni.
1: Így van, érkezett az szerintem a legfrappánsabb megoldás.
0: Ha páratlan, akkor elrakom, és majd egy másik páratlan jön, akkor megkeresem a párját. Bűntizacskóba.
1: Ez nekem nagyon tetszett, amit igen. Mária mondott, ez nagyon aranyos volt.
0: Én azon kezdtem elgondolkodni, igen. Meg talán szó is esett róla, hogy ha valami mosható összecsipeszeli az ember, és akkor egyben marad.
1: Mert ilyen teregetős csipesz már láttam ilyen kör alakút egyébként, és oda szépen felcsipegetted egymás mellé az azonosakat. Csak hogy odáig, hogy kerül fel,
0: az
1: igen.
0: Oké, de hogy igen, tehát igen. Egy ilyen, amikor leveszi az ember, akkor leveszi a mosógép tetejéről a izét, vagy a polcról, vagy a fiókból, kiveszi a kis csipeszt, de csak egy kis csipeszt, összecsípi, és akkor úgy rakjam be a mosást.
1: Nekem volt olyan, hogy tettem be a következő adag mosást, és valamiért nem tudom, automatikusan így mindig a dobot tudod így körbe fogdosom, és képzeld, hogy oda beragadt egy zokni. És ezt nem csinálom meg, akkor az ott maradt szerencsétlen, és nem fogom megtalálni.
0: Mi mindig, amikor kiszedjük, mi mindig megpörgetjük a dobot, egyet,
1: igen,
0: hogy
1: igen.
0: Van-e benne valami pöröge rendesen, vagy kiesik utána valami, tehát hogy
1: alapvetően... Azóta én is mindig így fogom, és akkor megnézem, hogy fönt ragadt esetleg egy kis zoknicska.
0: És akkor annak
1: így volt, és akkor meg lett a pár. De egyébként nekem is mindig van, hiába pedig egyforma zoknikat veszek, most már tényleg erre nagyon figyelek.
0: Akkor
1: általában szürke
0: meg,
1: és fekete van.
0: Hogy úgy páratlan, hogy páratlan
1: igen,
0: számú
1: igen,
0: zokni jön
1: de
0: össze.
1: Nem baj, nem baj. Akkor azt kidobom, kész, meg legyen párja. Mindig találok hozzá
0: vagy csak
1: egyet.
0: Fél lábadra húzod
1: csak fel. Vagy nem veszek fel egyáltalán, az is megoldás.
0: Egyik lábra igen. Papucs, másikra meg mehet. A,
1: de lehetnénk akár felemázokni, vagy nem.
0: Egy lábadon van időt kifesteni a körmödet, akkor a másikra meg az okni cipő, a másikban meg a papucs, és akkor meg is vagyunk.
1: Szeretem az ötleteidet, köszönöm
0: na
1: szépen.
0: Na jó, akkor ezzel le is zárjuk a napi ötöst, úgyhogy köszönjük a részvételt, az egész hetes közreműködésüket nekik. Aztán a következő óránkban pedig majd beszéljünk róla, óránk lesz, beszéljünk hétvégi programokról, kicsit
1: receptekről
0: az időjárásról, receptekről,
1: falatokról.
0: Várjuk majd a, természetesen az ön véleményét és ajánlóit is, előbb viszont informálódunk a hírekből. Jó reggelt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4.950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhat. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
2: és a világ legfontosabb hírei.
3: Ez a Rádió Andrét.
8: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évvél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAD stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesterei által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Puzman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel. 4 perccel járunk 8 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem
1: jó
0: a stúdióban
1: továbbra is Sasi.
0: És akkor neki ugrunk ennek a beszéljünk róla óráknak, amiben a hétvégéről fogunk tárgyalogni. Időjárás, események,
1: rendezvények, programok, minden, ami egy hétvégébe
0: belefér, receptekkel, úgyhogy kicsit felvezetjük
1: egyébként
0: a hétvégét, bár még azért a péntek nagy része hátra van, de egy kicsit már nem állt előre gondolkodni.
1: Így van,
0: úgyhogy várjuk természetesen az ön javaslatait is, ha esetleg tud valamilyen programot, amire esetleg érdekes lehet kilátogatni, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tud nekünk csörögni, vagy ha valami különleges esőt, azt is várjuk. Egyébként pedig Kygo és Whitney Houston indítja óránkat, ez a Higher Love, jó reggelt!
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antvíz reggel, 2 perc múlva 8:49 járunk, és akkor nekiugrunk az óránknak, amiben a hétvégére készülődünk.
1: Programok, Sosival. Receptek, így van, ki mit ajánl, ki mit szokott ilyenkor csinálni,
0: szerintem,
1: családos programok.
0: Szerintem vagy... nézzük meg az időjárást.
1: Igen.
0: A hétvégére, mert az a helyzet, hogy hasonló egyébként a mai naphoz.
1: Befolyásolja majd igen a programokat mindenképpen.
0: Igen. Zivatart írnak, és mediterrán ciklont is. 15, illetve 10 mm csapadékot, és nagyjából 16, illetve 13 fok lesz majd a maximum.
1: Ennek egyébként most nagyon örülnék, hogyha nem olyan programom lenne, amire viszont nagyon-nagyon napsütés szeretnék, és jó időt. Mert ilyenkor tudok igazán otthon úgy ellenni magammal, akkor főzni, szekrényeket pakolni, úgysem tudsz kimenni ugye az eső miatt, meg a rossz idő miatt, ugye szabadtéri programokat, meg mindenképpen fontos lenne, így van a földeken.
0: Növényeknek.
1: Az eső az nagyon-nagyon jót tenne most, és akkor ilyenkor szoktam nagyon mindig jó filmeket keresni magamnak, akkor valami finomat főzök, akkor kicsit rendezkedek otthon, dekorálom a lakást, vagy akár most már lehet ugye virágot ültetni, az is egy jó kis program.
0: Apropó filmek, hogyha már itt vagyunk. Mozi? Hogy állsz
1: mozit? Nagyon ritkán szoktam menni, mert az a baj, hogy amikor nagyon jó film van, akkor éppen edzek. Tehát edzés meg nem mondunk le mozi miatt, és hogy hétvégén meg amikor mozi van, akkor meg éppen nem vagyok itthon általában, vagy akkor pont nem játsszák azt a filmet, amit szeretnék. De egyébként vannak jó kis mozi filmjeink, esetleg ajánljunk be.
0: Hogyne. Már akár a mai nappal kezdve.
1: Jó, május 14-től 16-ig Birka krimi. Érdekes a címe is. Hugh Jackman egyébként a főszereplő, és ez kicsit megfogott, hogy akkor olyan rossz film nem lehet.
0: Angolír akció vígjáték.
1: Mit tehet egy magányos birkapásztor a végtelenül zöld angol réteken? George például azzal szórakoztatja magát, hogy esténként krimiket olvas a nyájának.
0: Ú, erről olvastam.
1: Olvastál?
0: Igen.
1: No.
0: És akkor szegényt elhunyik.
1: Igen?
0: Nem.
1: Nem tudom, nem, végülis ennyi volt csak egyébként az ajánlóban, nem néztem úgy utána, hogy aha, és megtalálja majd valahol. Aha.
0: Hát, vagy hogy megtalálják, hogy mi történhetett.
1: Történhet. Vagy van egy következő, Bálna dal, ez május 15 és 17 között egy német animációs film.
0: Így van, ez a kicsiknek másfél óra.
1: Így van,
0: aztán
1: kicsiknek nagyoknak is.
0: Aztán az időzített bomba van még 19:30-tól.
1: Igen.
0: Ez is akciótriller.
1: Vagy a Mortal Kombat második része, nem tudom, te ebből láttál, vagy láttad az első részét, nekem is teljesen
0: nem,
1: idegen.
0: Nem, hogy ez egy videójáték alapvetően a Mortal Kombat, én csak így is.
1: Május 16-17-én.
0: Akció ugye, fantasy.
1: Hétvégén, így van. Ja, és ami a szívem csücske. A Top Gun. És a 86-os eredeti.
0: 86-os eredeti Top Gun-t adják Tom Cruise-zal a főszerepben.
1: Május 17-én 5 órától.
0: Így van, így van. De természetesen hát lesz majd még nyilván a tévében is mozifilm.
1: Persze, mert hát azért rengeteg csatorna van, ugye Netflix-től kezdve mindenféle, úgyhogy lehet filmeket.
0: Ellátogatni streaming szolgáltatókra, úgyhogy azt hiszem, hogy így a benti programok tekintetében talán a mozi az egyik legkiemelkedőbb, nem?
1: Igen, én is azt gondolom, arra lehet készülni, ez
0: milyen
1: egy
0: Jolly Joker
1: program is lehet. Igen, igen.
0: Ezt lehet mindig.
1: Igen, mert jó időben nyomni. Akkor nem moziba szeretnél beülni, hanem akkor inkább a szabadba kimenni, de ez most pont alkalmas lesz ez a hétvége arra, hogy így kicsit beüljünk a
0: jó filmekkel, úgyhogy lehet nézelődni. Én a Michael-t nézném meg nagyon.
1: Érdekes, mert hallottam arra jót is, meg rosszat is.
0: Igen?
1: Igen, mert ugye itt már a film elkészítésében is ugye egy bizonyos családtagok ugye nem akartak részt venni, tehát őket eleve ugye ki is kellett írni, pedig lehet, szerintem, hogy kult szereplői lehettek volna a filmnek. Úgyis az unokaöccse volt, azt hiszem, ugye, aki játszott.
0: Igen, Jeff Jackson a főszereplő.
1: Tehát nagyon dicsérték az ő játékát egyébként, hogy nagyon-nagyon ügyes volt, és mozdulatai szinte egy az egyben. Jacksoné voltak, érdekelne engem is, hogy megnézném egyszer egyébként.
0: Majd
1: nagyon sok most ezek az életrajzi filmek, ugye Elvisszel kezdtem, ugye nekem az nagyon megható volt, és napokig nem is tértem magamhoz, annyira megdöbbentő volt. Aztán ugye volt a Regi királynak is ugye a filmje, de az annyira nem hatott meg. Hát kíváncsi vagyok. Igen, és hogyan tudják ezt feldolgozni és úgy előadni.
0: Kerítünk rá sort. Mm-hmm. No, hát vannak még azért programok, amiket lehet csinálni a hétvégén. Ez most csak egy kis ízelítő volt az időjárás tekintetében.
1: Ez a mozi részében.
0: A mozi
1: a
0: része, de nyilván jövünk még vissza egyéb programokkal is. Ha pedig önnek is van valami, amit esetleg ajánlana nekünk, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon megteheti, és hát akkor belemegyünk majd jobban a hétvégében. Addig pedig Rihanna énekel nekünk. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel.

0: Azizám, de jó kis dal. Azt hiszem, hogy megérkeztünk itt az Antit reggelben, 6 perc múlva 8:30, és érkeztett egy ilyet, beszélgetünk a programokról, meg a hét TVG-ről. Úgyhogy volt egy telefonálónk is, hallgassuk, hogy mit ajánlott nekünk. Mm-hmm. Rádió Antit, jó reggelt!
1: Szép reggelt kívánok, Attila vagyok.
2: Jó reggelt!
1: Ajánlnák egy-két programot hétvégére.
2: Oké. Okay.
1: Én már előkészítettem magamnak, szedtem bodzavirágot, tehát hogyha esik is az eső, azért bent nagyon szívesen elkevergetem fél óránként, hogy a cukor elolvadjon. Viszont azt nem értem, hogy alig vártok, hogy megjön az eső, meg hát senki nincs cukorbu. Én ajánlok még, hogy holnap lesz az a szombaton a borvidéki futóverseny, egy kicsit kimenni szurkolni azoknak,
2: bizonyám,
1: akik tesznek az egészségükért.
0: Bizony, atmoszféra.
2: Fantasztikus élmény, egyébként én is ki szoktam menni.
1: Esőkabátot felhúzni, esernyőt, kolompot, dobot, trombitát, és kimenni szurkolni a futóknak, hogy egy kis lelkesedés jöjjön még jobban beléjük a
2: így
1: futáshoz.
2: Így van, így van.
0: Meghallgatni a jó zenéket, amiket játszik DJ Levi majd.
2: De fantasztikus élmény, tényleg meghangulat.
0: DJ Levi lesz, igen.
1: Akkor még én is kinézek,
0: ám legyen.
1: Ám lesz egy kis munka is, tehát szombaton dolgozunk egy kicsit, és utána kimegyünk a borvidéki futóversenyt megnézni, mert én aktív, nem sportoló, csak sportoló néző vagyok, úgyhogy akkor ott kint találkozunk majd.
2: De jó.
0: Legyen így.
1: És bemutatkozok.
0: Mindenképpen, én is. Na, köszönjük szépen az ajánlót.
2: Köszönjük szépen, ja,
0: minden
2: szép
0: jó,
2: napot.
0: Minden jót, viszontalásra. Akartam is említeni egyébként a borvidéket, ugye ez lesz, hát itt egy elég nagy rendezvényről beszélünk, azért több.
2: És nem is mondtad, hogy te ott fogsz majd akkor itt zenélni.
0: Zenélni,
2: igen, biztos, de jó.
0: Hát nem, csak ilyen hangosításon segítkezik.
2: Jó, de hát az is valami.
0: Ja, hát igen, majd mennek a jó dolog.
2: Egyébként őrületes nagy élmény, nekem is ismerőseim futnak, meg barátaim, meg futottak is, meg szerintem futnak is, de holnap éppen más dolgom lesz. De ez olyan élmény, hogy a hidegrás sokszor egyébként tényleg is, én ott fütyülök, kiabálok, tapsolok, tehát mindent, amit lehet, hogy segítsd egy picikét a beérkezőket, mert némelyiken tényleg már, főleg ha egyértelmű, akkor meg a nevét is kiabálod, és látszik, hogy olyan jól esik egyébként nekik tényleg, hogy valaki úgy figyel rájuk.
0: Igen.
2: Tényleg már alig tudnak levegőt is venni szegények, vagy már alig tudnak úgy beérni a célvonalba. De attól függ, hogy mekkora távokat mennek.
0: Ha már a sportnál járunk, akkor ugye ma a Tour de Hongrie, szekszárdi befutó, 16:30-kor vannak lezárások, és lesznek a nap folyamán is nagyjából 19 óráig, úgyhogy antrit.hu van cikkünk, amiben megírtuk, hogy mire érdemes figyelni, merre érdemes venni, menni, vagy éppenséggel nem menni, mert hogy például a múzeumnál már le is van zárva ott a Mészáros Lázár utcának az szakasza ott egyből a kereszteződésnél, elkezdték kiépíteni a nagy kocsikat, úgyhogy az is egy jó kis program lehet itt.
2: Igen, igen, mert reméljük, hogy az idő azért hozzásegít, mert hogy pont erről beszélgettünk egyik nap az unokahúgommal is, hogy tényleg, ha valami történik a városban, akkor mérgelődnek az emberek, ha nem történik, akkor meg azért mérgelődnek. Örülni kell, hogy vannak ilyen programok, szerintem ezek ilyen színvonalas dolgok.
0: Így van, hozzák,
2: és egyszer meg kell nézni.
0: Hozzák a Szekszárd számára egy
2: igen,
0: kicsit.
2: Igen, én is azt mondom, hírnevet is így van.
0: Tegnap már tettek róla közé fotót, hogy fönt a Kálvária kilátón.
2: Jaj, de gyönyörű a hordókkal. Igen, fantasztikus képek születtek.
0: Szerintem majd mutatják légi felvételen a tévében is, úgyhogy Szekszárd egy kicsit felkerül az országos térképre.
2: Hála jó Istennek, igen.
0: A tévében is. Úgyhogy ez még, ami sport és ide kapcsolódik a mai napon, aztán még jobban belemegyünk majd a hétvégébe, meg egyéb programokkal, állandó kiállításokkal is jövünk, és akkor természetesen receptelünk is egy picit, előbb viszont zenélünk egyet mindjárt, maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Pattanj nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-éig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni, és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám. Yeah! Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 8 óra 37-kor egészen pontosan, május 15-én pénteken járunk, és Sasival itt a hétvégi programról beszélgetünk.
1: Néztem is egy párat, mondhatom is esetleg.
0: Jó.
1: Élő népművészeti kiállítás, ezen a hétvégén látható utoljára a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében a 18. országos népművészeti kiállítás dél-dunántúli bemutatója, amely május 16-án szombaton 17 óráig tart nyitva. Aztán nézzünk egy másikat, országos fazekas pályázat kiállítás, május 16-án délelőtt 11 órakor nyílik meg a nívós Messziről jött gyökeret vert kiállítás a Művészetek Házában. Aztán legyen még egy, ami gyermekeknek szól, Tolna vármegyei gyermekrajz pályázat és kiállítás, szintén a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont a Kovács Ferenc 55. gyermekrajz kiállításnak, amely a hétvége folyamán megtekinthető.
0: Így van, és vannak egyébként még kiállítások, a színes tintáim, Nemessányi Gyöngyi képzőművészeti kiállítás, ez a Bakta Galériában van, amit meg lehet nézni, és május 31-ig egyébként, de akár a hétvégén is például sort lehet rá keríteni az intézmény nyitva tartási idejében, illetve a színház teremben ez még mai program, 17.30-kor a Szekszárdi Ifjúsági Fúvós Zenekar minősítő koncertjét tartják, úgyhogy az is egy érdekes lehet szerintem, ott is szép dallamok.
1: Hát most ebben az időben egyébként pont ezeknek a kiállításoknak és bemutatóknak van ugye a helye, meg a mozinak, ugye, amit az előbb is már felsoroltunk, hogy beltéri, így van, hogy elvileg ugye hideg lesz, és eső lesz, és zápor lesz, és minden is lesz, tehát inkább akkor érdemesebb, én is azt gondolom, hogy benti programot választani, és erre meg pont nagyon megfelelőek szerintem ezek a programok.
0: Így van.
1: Mert ugye ajánlottam volna mondjuk egy kis pikniktúrát, mondjuk a Bati kereszt kilátóhoz, vagy egy gemenci kirándulást.
0: Annak is van
1: vagy
0: egyébként. Annak is van egyébként feelingje, amikor az ember a sáron meg a mindenen keresztül egyébként vágja magát.
1: Igen.
0: És akkor
1: mondjuk, hogyha úgy készülsz fel rá, nyilván, akkor egyértelmű, hogy a betelefonáló is mondta, hogy ezért most esik az eső, azért nem kell itt,
0: persze,
1: nem cukorban vagyunk. Tehát akkor esőkabátot, esernyőt viszünk magunkkal, meg ugye olyan cipőt veszünk fel, ami nem ázik át, és akkor lehet végül is örülni ennek a dolognak. De hát most ez pont nem annyira olyan időszak, hogy a gemenci erdőt másszuk, vagy mondjuk a Bati keresztnél elkezdjünk sütögetni, amit tervezünk ugye együtt.
0: Igen, majd valamikor.
1: Majd valamikor, igen.
0: Szóval, ha esetleg kimozdulna valamerre, akkor azért az esőkabát majd elkérlek.
1: Mindenképp, egyértelműen, igen.
0: Kültéri esemény.
1: Én azért nagyon-nagyon szorítok, hogy nagyon szép időnk lesz holnap, mert mi nagyon szép helyre megyünk, és nagyon szép dologban lesz részünk.
0: Remélhetőleg,
1: úgyhogy szorítunk a jó időnek. Igen.
0: Kérdéses lesz. No, jövünk majd még receptekkel. Mert
1: mindenképpen valami
0: könnyű. Ha hétvége, akkor valamit főzni is kell.
1: Igen, meg ennünk is kell, és valami jót tegyünk. Igen, akkor
0: enni mindig kell.
1: Igen.
0: Ez az én mondásom. Enni mindig kell.
1: Hogy a férfi akkor nyugodt, amikor tele a hasa, ugye?
0: Hogyne.
1: Szokták mondani a nők, és ez tényleg így van.
0: Addig pedig egy, szerintem egy igencsak jó kis dalocska jön, az egyik kedvencem.
1: Táncolunk egyet.
0: Okay, B. Ray Cyrus, Aki Breaky Heart.
1: Jaj, de szeretem.
0: Nagyon jó. Ezzel megyünk tovább, aztán jövünk a recept részletekkel, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 8 óra 47 van, már közeledünk a 9 órához, de még azért a hétvégéről
1: kicsit
0: beszélgetünk.
1: Kicsit átmozgattuk magunkat közben, igaz, hogy ne üljünk.
0: A hétvégéről beszélgetünk egy kicsit még hozzá receptekkel.
1: Úristen, találtam egy párat.
0: Ilyenkor az a helyzet, hogy tudod, akinek esetleg gyereke van otthon, mit főzzön? Ugye ez mindig
1: nagy kérdés. Hát amit a gyerek szeret általában, nem?
0: Hát igen, de a gyerek, hogyha azt mondja, hogy mindegy. Vagy valamit, amit
1: igen,
0: szeretek.
1: Igen, ezt szokták mondani a férfiak is, hogy mindegy, drágám, csak főzél valami finom. Úgyis finomat főzöl. Te megmondod konkrétan, hogy mit szeretnél enni? Nagyon rendes
0: persze,
1: ember vagy akkor.
0: Persze, hogy ne.
1: Honnan tudjam, hogy mit szeret? Én sem tudom, és sok esetben egyébként azért nagyon nehéz, meg hogy az ember éppen akkor mit kíván.
0: Azaz, és akkor úgy főzni, hogy esetleg 2-3 napra legyen, és az ember kívánja majd abban a 2-3 napban
1: is. Ezt most nagyon meguntam, úgyhogy most egy picit pihentetem ezt a dolgot. Recepteket egyébként imádok olvasni, és kicsit, amikor a legnagyobb diétában voltam még annak idején, én amikor így recepteket olvastam, szinte jól laktam. Imádtam, és mondták, hogy te nem vagy normális, hogy nem ehetsz, és mégis recepteket, meg fotókat nézegettem. Jézusom. És nekem az annyira jól esett egyébként, és úgy elteltem így a képektől.
0: Hát jó.
1: Tudtuk, hogy nincs minden rendben. Na, ugye csak találtam egy ilyen spárgás citromos tésztát, ezt szerintem még te is meg tudnád csinálni. Egyébként szeretsz főzni? Hát, szeretsz főzni alapvetően?
0: Hát, hogyha van hozzá recept, meg...
1: Ez csak most azért, mert most ugye spárga itt van a porondon, meg ugye mondjuk az eperi is, meg medvehagyma, de próbáltam azért olyan szezonális dolgokat összegyűjtögetni.
0: Amiket nem szeret a Levi, de mindegy, nem baj.
1: Spárgát ki lehetem cserélni, csak mondom, cukkinit szereted?
0: Nem.
1: Padlizsánt?
0: Nem.
1: Ó, hogy egyelek meg. Na, hát mindegy, ezért elmondom, hát ha itt a hallgatóink esetleg jó. Szeretik a spárgát. Nagyon egyszerű hozzávalók, ugye spagetti, zöld spárga, fokhagyma, citromra és citromhéja, olívaolaj és parmezán. Ugye kifőzzük sós vízben a tésztát, megpirítjuk majd ugye a feldarabolt sárgarépát és a fokhagymát 3-4 percig, összekeverjük a tésztát ugye a spárgával, és akkor meglocsoljuk egy picit citromlével és parmezánnal megszórjuk.
0: Hát ebben hol a hús?
1: Hát miért nem kell mindig húst tenni, csak úgy mondom.
0: Most remélem, Acélos Balázs nem hallgat minket. Én ilyen hússal ember vagyok.
1: Jó, igen.
0: Úgyhogy én egy csirkés. Én hát is pedig... tésztát hoztam.
1: Jó, akkor mondja te, utána még mondok egy csirkéset, vagy rákossat.
0: Citromos fokhagymás csirkés tészta.
1: Ó,
0: ilyen 20 perc alatt megvan, tök szuper, és ilyen egészen éttermi szintűek az ízek.
1: Uh-huh.
0: Nagyon egyszerű egyébként, 200... kell most a toll, meg a ceruza,
1: igen,
0: meg
1: van.
0: Egy lapocska. 250 kg tészt... Kilogram?
1: Gram nem baj, tészta. Mert éhes vagy szerintem nagyon, Levi.
0: És spagetti vagy penne, ugye itt lehet variálni.
1: Ki mit szeret.
0: Ki mit szeret. Egy csirkemellfilé, ezt fel kell kockázni, egy gereszt hagyma, fokhagyma összezúzva, 2 dl tejszín, vagy főző tejszín, és fél citrom leve és lereszelt héja, illetve egy marék reszelt parmezán majd mehet a tetejére, sóbors, kis olaj, és ennyi, igazából fel kell tenni a tésztát forni, meg kell főzni, ahogy a csomagoláson van írva, és akkor a csirkét egy kevés olajon kell megpiríteni, aranybarnára, aztán megsózni, borsozni, a kis kockákat, és akkor ebben a serpenyőben, ugyanebben, amiben elkészült
1: igen. Benne van az íze, az amata.
0: Benne van az íze. Uh-huh. Egy kis vajat fel lehet olvasztani, fokhagymát rádobni, gyorsan fél perc alatt megpiríteni, csak hogy ne égjen meg.
1: Közben kedvet kaptam főzni.
0: Egy kis tejszínnel felönteni.
1: Úristen.
0: És akkor a végén csak össze kell keverni, egy kis citromlevét, héját bele lehet reszelni, tenni, és akkor besűrűsödni kell, egy kicsit hagyni, állni, és akkor innen, ha túl sűrű a szósz, akkor a tészta főzővizéből lehet menni
1: jönteni. Lehet egy picikét így van higítani.
0: De ennyi, és akkor minimális mosogatás, mert megvan egy lábas
1: egy serpenyőbe egyébként, serpenyő. Igen. Ezért szeretem az ilyen ételeket nagyon, hogy amit a tepsibe berakok, ugye rengeteg zöldséget szoktam enni, és akkor ugye mindent, amit éppen aktuális, ugye hagymát, céklát, padlizsán, cukkinit, gombát, ki mit szeret, kaliforniai paprikát összevágni, kicsi olívaolajon ugye, vagy meg lelocsolni, sóval, borssal, ki milyen fűszereket szeret, ez betolod a sütőbe, és isteni finom étel, vagy akár még ráteheted a csirke mellett is, közben levágom itt a mikrofont.
0: Nagyon,
1: de
0: szép,
1: nagyon szeretem
0: egyébként.
1: De ezeket nagyon szeretem, vagy amit te is mondtál, hogy egy serpenyőbe bele tudsz mindent tenni, és egybe megfő minden. És akkor nem kell 28 lábost mosogatni.
0: Én elkészítem ezt a hétvégén.
1: Egyébként most én is el fogom vinni ezeket a recepteket, mert most meg annyira, hogy megkívántam őket tényleg, és ezek gyorsak és egyszerűek, nekem mindig az volt a gondom egyébként, hogy mindig előre főztem napokra. És egy idő után már annyira meguntam tényleg azt, hogy mindig ilyen másnapos, harmadnapos ételeket ettem, és nem minden ételt tudsz úgy elkészíteni. Igen, hát ez a tudatosság egyébként ugye meg az életmódváltásnak is ugye a kulcsa, hogy mindig előre gondolkodni. Mondjuk hetente egyszer szoktam boltba is járni, tehát akkor mindent megvásárolok. Igaz, hogy legalább 4-5 boltba el kell, hogy menjek, mert egy helyen nem tudsz semmit sem megvenni. Én nagyon szeretem a piacot is, és akkor szépen mehet a tervezés, ugye leírom, és akkor hétvégén meg ezeket a dolgokat megcsinálom, vagy megfőzöm, megsütöm, éppen mit kell. Hát de valakinek van mondjuk ilyen nagyon egyszerű receptje, nem tudom, hogy van-e még időnk.
0: Még egy telefonra esetleg van időnk, igen. Ha most gyorsan elmegyünk zenélni, 74-444-444 programmal, recepttel kapcsolatban is akár várjuk az észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat, és addig pedig Bruno Mars-t hallgatjuk. Jó reggelt! Andrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perc múlva járunk 9 óránál.
1: Ha majd vége van,
0: nagyon gyorsan az szalad az időnk. Hát volt itt ugye program, holnap Borvidék, ma Tour de Hongrie, amire lehet menni szurkolni akár.
1: Vannak kiállítások, amit érdemes megnézni,
0: így
1: ugye
0: van,
1: a Babics Mihály Kulturális Központ, Márvány termében is esetleg, vagy a művészetek házában.
0: Recepteket itt mondtunk az előbb, igen.
1: Egy párat, nagyon szívesen meg is osztunk, hogyha valakit érdekel
0: esetleg. Így van, ha esetleg tényleg, akkor 74444444, ha valamelyik recept iránt
1: érdekel. De hogyha valamelyiket kipróbálod, akkor ígérd meg, hogy lefotózod, megcsináltad. Én is fogok egyet készíteni, megígérem, jó?
0: Én tervezem ezt most megcsinálni, ha nem felejtem el.
1: Rádírok.
0: És ha nem húzzák át a számításaimat.
1: Jó, persze, sok mindentől függ, egyértelmű. Azért be is kellene vásárolni hozzá, mondjuk, Levi, mert...
0: Azt be tudok.
1: Hát, hogy lesz-e időd rá, csak arra gondoltam, hogy most itt mondtad, hogy nagyon sok minden vár még rád.
0: Így van.
1: De érdemes, igen.
0: Megoldjuk a dolgokat.
1: Előre gondolni.
0: No, hát letelt akkor a hét, meg ez az óránk is.
1: Most kezdtük szinte.
0: Igen.
1: Aztán már vége is van. De júniusban találkozunk is, mint ha előbb nem.
0: Találkozunk, így van. Úgyhogy Sasi, köszönöm neked.
1: Minden jót kívánok, és lehetőleg jó időt hétvégére.
0: Jó szórakozást
1: nagyon. Köszönöm szépen, meg lesz.
0: Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Mi pedig megyünk tovább a 9 óra elején, majd egy kicsit ránézünk az időjárásra, az utakra, és még mondjuk sporteseményekre, aztán majd beszélgetni fogunk, hogy kivel és pontosan mit, miről, arról is majd szó esik, majd előbb viszont informálódunk. Jó reggelt!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Dom Pepe!
8: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötné össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó két iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
3: Rádió Antrit időjárás!
9: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, 9 perccel járunk, illetve 4 perccel járunk 9 óra után, most már kezdek belekavarodni. Pénteken én Vörös Levente vagyok, május 15-e van, és akkor ebben az órában legalábbis az elején neki ugrunk majd az időjárásunknak még egyszer, illetve az útinformont is böngészgetjük, és sport rendezvényeket és sport mérkőzéseket is ajánlok majd a hétvégére vonatkozóan. Elő viszont Ray keresi a férjét itt nálunk. Ez a Where is my husband? Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 9 óra után 11 perccel, és ahogy ígértem, gyorsan ránézünk az időjárásunkra, ami úgy néz ki egyébként, hogy talán egy picit javul, nem tudom, hogy ezt kimondhatom-e. 15 fok van minden esetre, úgyhogy egy fokot nőtt a hőmérő higanyszála is, illetve hát kúszott feljebb. Aztán sárga figyelmeztetés van még mindig zivatarra, és talán majd a délután folyamán érkezhet az eső, úgyhogy itt a délelőtt... Igen, délelőtt már nem nagyon számíthatunk rá. Talán kisüt majd a nap, egy icipici 11 órakor UV-sugárzásra is kell készülni, és 20 Celsius fok lehet a maximum majd. Tavaszi ruha esernyővel, ezt ajánlja az időkép továbbra is. Nem szabad az esernyőt otthon hagyni, hisz hát nem annyira jó elázni, maradjunk ennyiben. Időjárási front nincs felettünk, úgyhogy ez még egy talán jó hír, viszont a füllet záporos zivataros idő miatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is egyaránt előfordulhatnak. A szeles idő, mert hogy szél is jön, majd egy kicsit fokozza a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, illetve, ami még nagyon fontos, ezek mellett, hogy erősítsük az immunrendszerünket megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével és szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, vitaminokkal lehetőleg. A pollen terhelés egyébként viszonylag alacsony, a fenyőfa félék vannak közepesen jelen a levegőben, úgyhogy talán egy kicsit kellemesen napja van az allergiásoknak, mint amilyen volt a héten. Aztán ránézünk az utakra, mert hogy azért ott is vannak munkálatok még így a hét utolsó munkanapján is. A híd és átereszt javítás karbantartás zajlik például a M6-os autópályán, ez a 168-as kilométernél van, még a Vármegye határnál, az egyik alagútnál, úgyhogy ott le van zárva az útpálya, de Bátaszék, illetve Bonyhád összekötő útján is kaszálnak, úgyhogy útszűkületre érdemes számolni Bátaszéktől egészen Mőcsényig, ha jól látom. Aztán ezen kívül is van még munkálat, a 6-os főútról ugyan elvonultak, de a 65-ösön kint vannak, és ott útszűkület van, egyéb útkarbantartási munkák miatt Szakály, valamint Hőgyész között. Tolna és Bogyiszló összekötő útján is munkálkodnak, kaszálnak egészen pontosan Tolnától, hát jóformán az M9-esig, úgyhogy arra is óvatosan haladjon, hogyha arra vinné az útja. Az 55-ösön szintén kaszálnak, itt félpályás a lezárás a Bajai Tűr István hídnál, ez már azért kicsit messze van, Vármegye határon túl, de hát ha arra jár, akkor mindenképpen számoljon ezzel is. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell a környékről. Most leginkább az elkerülő út van beállva. Ugye azt érdemes tudni, hogy a Mészáros Lázár utca eleje a múzeumnál a kereszteződéstől le van zárva, úgyhogy arra nem lehet haladni, illetve lesznek még korlátozások és lezárások a mai nap folyamán, a főutat is érinti majd. Antrit.hu, a cikkben mindent megírtunk, ami olyan nagyon fontos. A Tour de Hongrie érkezik ugye 16 óra 30-kor ide Szekszárdra, és a befutó miatt zárják le ezeket az útszakaszokat, óvatosan tehát, és természetesen kalkulálja bele, hogy esetleg messzebb kell, majd nagyobbat kell kerülni. Aztán Palánk után van kinn a Sió hídnál, az 51-12-es úton rendőr, erről kaptunk bejelentést, illetve a 6-os úton is vannak Bonyhád Szerdahelynél, valamint a Majos fele Kismányoknál, illetve a Majos felé haladó úton Bonyhádról lekanyarodva Kismányoknál van még kint a rendőr, és itt Szekszárdon is nagy valószínűséggel igazoltatnak a Csap utca környékén, déli város határban. Úgyhogy ez minden, amire figyelni kell. Még az M9-esen is kint vannak a híd után, ez már ugye a másik megye, de azért érdemes figyelni arrafele is. Bármilyen is szokatlan tapasztalat csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, ossza meg velünk, hogy mi is megoszthassuk és segíthessünk ezzel másoknak. Addig persze jó utat kívánunk!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, vagy már inkább talán szép napot, 9 óra 21 a pontos időnk, május 15-én pénteken járunk, és programajánlót hoztam olyan szempontból, hogy sportprogramajánlót, mert hogy mérkőzéseket rendeznek, de nem csak mérkőzéseket, hanem futamokat is. 16:30-kor fut be ide Szekszárdra a Tour de Hongrie, ez 13 órakor kezdődik egyébként, Kaposvárról indul a harmadik szakasz, 152 kilométert jönnek, lehet már követni egyébként majd 13 órától is az M4 Sporton. Aztán este mérkőzéseket rendeznek a magyar NB1-ből, utolsó forduló, Nyíregyháza, illetve Kazincbarcika 17:45-kor, 20 órától pedig Puskás Akadémia MTK mindkettőt adja az M4 Sport. 21 órától érdemes az Match 4-re kapcsolni, itt Aston Villa és Liverpool rangadó lesz, és itt ugye a Premier League-ben még van két forduló, tehát ez még nem az utolsó. Ezen kívül természetesen hát lesznek még mérkőzések a holnap folyamán, az NB1 maradék 4 mérkőzését is lejátszák egy időben 17:15-kor, Debrecen-Újpest, Diósgyőr-Paks, Ferencváros-Zalaegerszeg, valamint Kisvárda és Győri Eto, ugye az M4 Sport adja mindkét olyan mérkőzést, a Ferencvárosét, illetve a Győrét is, akik még ott vannak a tabella elején, és nincs eldőlve a bajnoki cím, utolsó fordulóról beszélünk. Egy pont a különbség, nagyon izgalmas lehet tehát a vége. Bundesliga mérkőzéseket is rendeznek holnap, Bayern München Köln, csak hogyha a nagy csapatokat említjük, Leverkusen Hamburg, illetve Werder Bremen és Borussia Dortmund, ez lesz még a holnapi nap folyamán. Aztán Premier League, ez már vasárnap, Manchester United Nottingham, ami érdemes, és adják is a tévében, illetve Newcastle West Ham. Aztán van itt még a francia Ligue-ben Marseille Rennes, illetve Paris FC és Paris Saint-Germain, tehát egy igazi városi rangadót lehet majd nézni. A Serie A is véget ér, itt is rendeznek nagy rangadókat, AS Roma Lazio lesz vasárnap délben, aztán AC Milan Genoa szintén délben, Juventus Fiorentina megint csak délben, óriási mérkőzések, Inter Verona 15 órakor, úgyhogy ezek a legnagyobb csapatok. A La Liga pedig szintén zárul, Atletico Madrid Girona lesz vasárnap 19 órakor, de a másik két nagy csapat is játszik, Sevilla Real Madrid szintén 19-kor, és FC Barcelona Real Betis 21 óra 15-kor. Ez is utolsó forduló, itt a Barcelona már egyértelműen megnyerte a bajnokságot, úgyhogy nincs tétje, de azért mégiscsak érdekes mérkőzéseket lehet majd megtekinteni. Ezen kívül persze van, ami nem foci. Vasárnap 18 órakor ráadásul helyi vonatkozás, az ASE, illetve hát úgy helyi, hogy Tolna megyei, az ASE Paksi Atomerőmű Sportegyesület kosárlabdásai a Kaposvárt fogadják majd, ez a playoff második meccse a magyar bajnokságban, 1-0 eddig összesítésben a Paksnak, illetve 17 óra 30-kor előtte Magyarország-Szerbia kézilabda VB-selejtezőt is rendeznek, ez a harmadik szakasz lesz majd a VB-selejtezők folyamán. Úgyhogy ezek nagyjából a nagy vonalakban tényleg a sport rendezvények, amiket lehet majd követni esetleg a tévében is. Érdemes egyébként az eredmények.com-on követni ezeket, és utána nézni, hogy ugyan mire lehet majd esetleg benevezni olyan szempontból, hogy szórakozás terén, egyébként pedig ugye hát a helyi vonatkozások nyilván ASE Paks viszonylag közel van, úgyhogy akár helyileg is lehet szurkolni, úgy, ahogy holnap a Borvidék félmaratonon például a futóknak a Béla Király téren, illetve ma is a Tour de Hongrie a Szent István téren, ahova majd befut a mezőny. Úgyhogy ez minden, ami sport. Zenélünk egyet-egyet gyorsan, aztán majd ránézünk még egyéb programokra, illetve érkezik hozzánk a vendégünk is, dr. Sárosi József, a régió és a térség országgyűlési képviselője, akivel beszélgetünk majd az előtte álló feladatokról is. Elő viszont Jennifer López énekel. Jó reggelt!
1: Rocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antvit reggel, egy perc múlva 9:30 járunk, május 15-én pénteken vagyunk, és hogyha esetleg itt az előzőekben, amiket Sasival beszéltünk, filmek terén nem szeretnél kimozdulni moziba, vagy esetleg nincsen előfizetése, akkor a tévében is igencsak jó filmeket adnak, úgy a közeljövőben például 9:55-től, ha esetleg szabadságon van, vagy van egy kis ideje, a Cipő bűvölőt például Adam Sandler zseniális filmje a Filmboxon adják, de az HBO-n a Harry Potter és a Phoenix rendje érkezik, a Mozi Pluszon pedig majd a Zöld lámpás lehet megtekinteni 10, illetve 13 órától. Úgyhogy nagyon jó filmek vannak, még az Alkonyat napfogyatkozás a filmen, Viaszaton, 10:50-kor, illetve a Lovam árnyék is érkezik 11:20-kor a Filmbox Plus Prémiumra. Úgyhogy nagyon jók a filmek, nagyon jók a felhozatalok. A Babis Mihály Kulturális Központban pedig ugye hát az Agora moziban szintén azért vannak premierek, amikre érdemes lehet figyelni és benevezni. Úgyhogy ez minden egyelőre. A következőkben pedig beszélgetni fogunk. Dr. Sárosi József érkezik hozzánk, aki a Tolnavár megye 1-es választókerület képviselőjeként beszámol arról majd nekünk, hogy mi az előtte álló legfontosabb feladatok, illetve hát faggatjuk még egy kicsit a képviselőségről is hamarosan, úgyhogy ezzel megyünk majd tovább, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Zavato elett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
2: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 3 perc múlva 3:45-10-nél járunk, vendégem pedig már a stúdióban dr. Sárosi József, a Tolna vármegye 1-es választókerület országgyűlési képviselője, május 9-én tette le az esküt. Jó reggelt, köszöntelek!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
0: No, hát ez az eskü ugye, április 12-én volt a választás,

0: Ugye addig úgymond nem volt konkrét megfeszített munka, most május 9-én letettétek az esküt, most azért van, vagy illetve lesz. Hogy élted meg ezt belülről egyébként? Milyen volt letenni az esküt, ott lenni az Országházban?
1: Azt gondolom, hogy a legjobb szó erre a szürreális. Tehát, hogy utoljára 20-valány évvel ezelőtt egyetemista koromban voltam az Országházban, és így, hogy egyéni képviselőként az alakulésen részt vettem. Ez egy fantasztikus élmény volt, a feleségem kísérte le erre a csodálatos napra. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó éreztük magunkat, érezzük az óriási felelősségnek a terhét is egyébként. Nagyon nagy munká lettünk, de én azt gondolom, hogy az egész csapat, a 141 országgyűlési képviselő, a frakció tagjai készen állnak a munkára, úgyhogy várjuk a kihívásokat.
0: A 90-es rendszerváltás óta nem volt ennyi új képviselő a parlamentben, gondolom azért volt oktatás, láttam, hogy
1: persze.
0: Hogy kell ennek nekiállnia.
1: Itt a 141 tisztás képviselőnek teljesen új dolgok, tehát hiába vagyunk jogászok nagyon sokan, hiába tudjuk egyébként, hogy mi az alapvető működés az országgyűlésnek. Természetesen nagyon sokat kell tanulnunk az elkövetkező hónapokban, hogy rugalmasan és aktívan tudjuk tölteni az elkövetkező időszakot.
0: Na és akkor most ugye megtörténtek az átadás átvételek a minisztériumokban is, igen. De te, mint egyéni választókerületben győzött képviselő, azért olyan munkát fogsz végezni, ami már esetleg elkezdődik és elkezdődhet. Mi a legrövidebb távú terv, amit mindenképpen meg kell oldani, és aminek neki is fogsz állni egyből?
1: Hát én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon régóta, tehát én 17 éve mondom, mióta Angliából megjöttem, hogy víz, víz, víz. Úgyhogy ennek a keretében én már a múlt héten elkezdtem egyeztetéseket a szekszárdi szennyvíztelepnek a felújításával, pontosabban új szennyvíztelep építésével kapcsolatban. És pici a világ, mert az üzemeltetési igazgató nemzeti vízműveknél gyakorlatilag egyetemista ismerősöm, úgyhogy összehívtunk hét elejére egy egyeztetést Berlinger Attila polgármester úrral, a nemzeti vízközműveknek a vezetőivel, tervezőivel, Takács Péter elővezérigazgató úrral, és elkezdtük a közös gondolkodást. Azt gondolom, hogy a 24. órában vagyunk, ez egy 78-ban üzembe helyezett nagyon régi szennyvíztelep, ami hát mondjuk azt, hogy csoda, hogy még működik. Ez az utolsó olyan szennyvíztelep megyeszékhelyen, ami még nem lett felújítva vagy új építve, úgyhogy úgy gondolom ez az előző 16 évnek egy restanciája, ezt nagyon gyorsan rendezni kell, és ha már a vízről van szó, mert most hála Istennek országos téma a vízhiány és a vízmegtartás. Igen. Mi úgy terveztük, és az volt a koncepciónk, az volt a víziónk egyébként, hogy olyan szennyvíztelepet szeretnénk építetni, ahonnan a napi kb. 8000 köbméter kijövő víz az táplálni tudja majd a Szekszárd-Báta csatornát. Ezzel kapcsolatban is egyeztettünk már a tervezőkkel, hogy milyen megoldások állnak rendelkezésére, ahhoz, hogy a belvíz árvíz esetén ezeket a védműveket, ezeket a rendszereket normálisan tudjuk használni, mert azt gondolom és azt látjuk, hogy árukapcsolásba kell gondolkodni, tehát én szeretném, hogyha ez a Szekszárd-Báta csatorna ez egész évben víz alatt lenne, és itt nyugodtan lehetne szápozni, kajakozni, kenúzni, elektromos jetskizni, tehát hogy egy közös gondolkodás elkezdődött, és én bízom benne, hogy hónapokon belül már a választók elé tudunk jönni azzal, hogy akkor a tervezési szakasz milyen stádiumban van. Ez nekem szívügyem, és azt gondolom, hogy a Szekszárdon élők is nagyon szeretnék, hogyha végre ez a dolog rendeződne. Úgyhogy mi folyamatosan dolgozunk egyébként a háttérbe. Nekem a vidékfejlesztés, településfejlesztés a becsípődésem, ha mondhatom ezt. Úgyhogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a méltatlanul lemaradt Tolna megye, Tolna egyes választókörzet minél gyorsabban tudjon fejlődni.
0: Megkezdődött akkor, tehát a konkrét munka, van egyébként Hogy is fogalmazzak? Ugye itt említetted legutóbb, amikor itt jártál nálunk, hogy voltak, akik nem voltak partnerek, például amikor megkerested őket, kis településekre gondolok, ezért az átborult, változott? Tehát most már együttműködés szinten?
1: Az első, akik nem fogadtak a választási kampány alatt, mert hogy nem tartottak érdemesnek arra, hogy leüljenek velem beszélgetni, az első között voltak, akik gratuláltak és hívtak, hogy akkor várnak nagy szeretettel, de én mindig elmondtam, hogy... És most is egyébként egy egyeztetésen voltam polgármesterekkel, hogy engem, már elnézést nem akarok senkit megsérteni, engem nem a polgármesterek érdekelnek, engem a település és a településen a lakók érdekelnek. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy a 17 településen a lakók, ők azt érezzék, hogy van gazdája a választó körzetnek, és a közös gondolkodásba mindannyian részt kell, hogy vegyünk. De én megmondtam a legelején is, hogy attól függetlenül, hogy valamelyik polgármester vagy polgármesterek engem nem fogadtak, az a településen lakókat negatívan nem érintheti természetesen.
0: És beszélünk még tervekről, mert hát ugye azért elég sok van, amit rendbe kell tenni, de előbb viszont meghallgatunk egy gyors dalt, aztán jövünk vissza, maradjon velünk!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 perc múlva már 10 óra. Vendégem továbbra is dr. Sárosi József, Tolnavár megye 1-es választókerület választókörzeti képviselője, országgyűlési képviselője, akivel itt az előzőekben már megbeszéltük, hogy hogy zajlott ez az eskütétel, és hogy mik a legégetőbb feladatok, de azért vannak még olyan oszlopos témák, amik a programodban voltak, például a vasút, és ezzel kapcsolatban talán sikerült is valamit már elérni. Erről mit lehet tudni?
1: Igen, hát azt nem mondom, hogy elérni,
0: de
1: előremutató egyeztetések történtek Dáviddal, Vitézi Dávid. Én azt gondolom, hogy a lehető legjobb választás ma Magyarországon, neki a kis ujjában van a közlekedés, a beruházás, a fejlesztés. Dávid pontosan ismerte a problémát, hiszen nézte, követte az oldalamat, és annyit egyeztettünk vele, hogy ő már utána nézett, vizsgálják a kérdést. Egy olyan kompromisszumos megoldásban maradtunk, hogy azon fogunk dolgozni, hogy pár hónapon, fél éven belül próbáljuk azt elérni, hogy legalább egy délelőtti és egy délutáni közvetlen járat lehessen Szekszárd és Budapest között. Azt gondolom, hogy ez kezdésnek egy nagy előrelépés lenne, de természetesen vannak akadályok, hiszen miniszter úr elmondta nekem, hogy utoljára olyan dízel mozdony beszerzés, ami erre alkalmas lenne, az 24 évvel ezelőtt történt.
0: Az nem most volt,
1: szerintem
0: ugye?
1: Te még akkor meg se születtél.
0: Nem, valóban.
1: Úgyhogy azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon komoly problémák és akadályok, de azon dolgozunk, és nagyon jó a fogadtatása a miniszter úr részéről, hogy ez is minél gyorsabban megoldódjon, és én bízom benne egyébként, hogy a következő 4 évben arról tudunk majd beszámolni, hogy délelőtt is, délután is több olyan járat lesz, ami közvetlen budapesti összeköttetést biztosít nekünk, hiszen ez a, mind a bajaiaknak, mind a szekszárdiaknak, mind a tolnaiaknak, és hát itt a körzetben élőknek nagyon-nagyon fontos lenne.
0: Ja, abszolút, Bátaszék is ilyen hatalmas
1: vasúti
0: forgóhely volt, de hát most már sajnos ez kikopott. És esetleg a minisztériumokkal kapcsolatban ugye azt felálltak a minisztériumok.
1: Így van. Hát a átadás átvétel az megtörtént.
0: Megtörtént, igen.
1: Ez gyakorlatilag egy papírmunka volt a tegnapi nap folyamán, de az átvilágítások elkezdődnek minden minisztériumba. Én azt gondolom, hogy praktikusan ez egy olyan egy-másfél hónapos eljárás lesz. Akkor fogunk pontosan látni, hogy milyen aknák vannak egyébként a rendszerbe, mennyire rugalmas a kollégák hozzáállása az új vezetéshez. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak lesz. Én, ahogy szoktam volt mondani, egyébként én a vidékfejlesztés, területfejlesztés, településfejlesztés, turisztikai részen fogok segítkezni. Én azt gondolom, hogy Szekszárdnak, Szekszárd körzetének, Tolna egy választó körzetnek ez az a kitörési pont, ami nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjuk tenni a következő lépéseket, úgyhogy gőzerővel dolgozunk, és bízunk benne, hogy minden hónapban pozitív eredményekkel tudunk majd szolgálni.
0: Akkor itt ugye a legfontosabb együttműködések a minisztériumokkal a vidékfejlesztés, illetve...
1: Így van, hát én őszinte leszek, tehát én ezt is komplexen nézem, nekünk a Környezetvédelmi Minisztérium, a Galdos László miniszter úrral is nagyon kéz a kézbe kell együttműködünk, de Kapitány Istvánnal és energetika vonalánt, itt a Paks 1, Paks 2, Dunai vízkészletnek a kezelése. Ezek mind olyan dolgok, amik nem egy-egy minisztériumhoz, hanem agrárkérdésben Bóna Szabolcsal is már nagyon sokat egyeztettünk, hiszen a körzetünkben élő agár szakértők, agráripari munkások és gyakorlatilag a mezőgazdasági vállalkozók is azt várják, hogy koncepcionális gondolkodás legyen ebbe a szegmensbe is. Én azt látom egyébként, és abban bízom, hogy a következő időszakban ez nagyon jól fog működni. Nagyon sok harc lesz, természetesen, de ez teljesen normális, de kulturális körülmények között észérvek mentén kell együtt dolgoznunk azért, hogy a vidék az egységesen tudjon fejlődni. Zalától Békés megyéig, Szabolcs-Szatmár megyétől Vas megyéig. Úgyhogy azon fogunk dolgozni, hogy ez ez érezhető legyen, és érezzék a választópolgárok a pozitív változásokat.
0: És ha már Zalától Békés megyéig, akkor egy nagyon gyors kérdés, csak nyilván ez egy hosszú távú. Az M9-essel kapcsolatban mik a tervek, erről egyeztetetek-e már Vitézi Dávid miniszter
1: úrral? Az M9-es, ezt miniszter úr is tisztában van vele, és a helyben élő országgyűlési képviselők is tisztában vannak vele, hogy ez nem kérdés, tehát ez létfontosságú, hogy az ország nyugati és a keleti részét összekötő autópálya, ez minél hamarabb megépüljön. Azt gondolom, hogy ebben teljesen egységes egyébként a Tisza pártnak az álláspontja, úgyhogy azon leszünk, hogy ezt minél hamarabb fel tudjuk gyorsítani, és bízunk benne, hogy itt ennek a 4 évnek a végén már használatba is vehetjük ezt az autópályát.
0: És lesz egy utunk, ami nem a semmiből semmiből.
1: Pontosan. És akkor végre használni fogjuk a hidunkat is, és azt gondolom, hogy Szekszárdnak és a régiónak, de itt mindig beszélek ugyanúgy Fadról, Bogyiszlóról, Tolnáról, Őcsényről, Decsről, Siógárdról, Medináról, Tengericről nagyon fontos lesz, hogy olyan logisztikai központtá válhasson ez a régió, ez a körzet, amit érezni fogunk az új munkahelyek megteremtése és az új munkahely kialakulása szempontjából. Úgyhogy nagyon-nagyon közös gondolkodás van mind a miniszter úrral, mind az itt élő képviselőkkel, hogy ezt az M9-es autópályát a lehető leggyorsabban meg kell építeni.
0: De akkor ezekhez a tervekhez kívánok jó munkát.
1: Köszönöm.
0: Lassan 10 óránál járunk, úgyhogy dr. Sárosi József, köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert a továbbiakban.
1: Én köszönöm, és további szép napot és kellemes hétvégét kívánok minden rádióhallgatónak.
0: És akkor hát tényleg az óránk végére értünk, úgyhogy összegezni sem marad nagyon időnk, én megköszönöm az egész hetes figyelmét, a következőkben pedig Géci Adrián hozza a ma kedvenceit és persze a tegnap slágereit. Velem legközelebb hétfőn találkozhat, 13 órakor várom, addig persze további szép napot, jó szórakozást és természetesen kellemes hétvégét kívánok az esős idő ellenére is. Én Vörös Levente vagyok, köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több 1000 négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdogóra.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüs étkeztetés, kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Kárpátalját ért orosz drón támadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz drón támadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
10: Elmúlt 10 óra, úgyhogy indul is a délelőtt. Remélem, hogy már egy kicsit lazább a hangulat munka közben is, hiszen itt a hétvége a küszöbön. Maradjanak velünk, mert jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mit terveztek hallgatóim a hétvégére? Hogyha valaki mondjuk kerti sütögetés, pincejárást vagy egy kis dunai kiruccanást tervezett, annak most érdemes lesz a gumicsizmát is előkészíteni. Megérkezik ugyanis az a bizonyos májusi elsős idő, ami egyszerre tud romantikus lenni, meg persze bosszantó is. Ma még egészen kellemesen indul a nap, néha a nap is kisüt, 20 fok körüli hőmérséklet várható, de délutántól nyugat felől egyre több felhő érkezik, és több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak itt Szekszárdon és környékén. A déli eszél sokfelé megélénkülhet, zivatar környékén akár erős lökések is lehetnek. Holnapra aztán megérkezik a komolyabb lehűlés a Dunántúlon, így nálunk Tolna vármegyében is. Egész napos időre, borongós időre készülhetünk, több helyen kiadós csapadék is esett, szóval a kiskertek most biztosan felélegeznek. A hőmérséklet viszont már jóval szerényebb lesz, sok hely még a 15 fokot sem éri el. Vasárnap sem nagyon változik a helyzet, marad a szeles csapadékos idő, főleg a Dunántúlon lehet erős az északnyugati szél. A jó hír viszont az, hogy délutántól nyugat felől lassan csökken a felhőzet, addig pedig marad a tea, a pokróc, meg a ráérős hétvégi hangulat.
1: Antri. Ez a Rádió Antri.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy olyan hírről lesz szó, amitől szerintem sok hallgatónak meg fog majd kordulni a gyomra. Erdélyben, Csíkszentgyörgy településen ugyanis olyan rekordot állítottak fel, amitől még egy tolnai lakodalmas asztal is megemelni a kalapját. A Szentgyörgy napokon megterítették a leghosszabb magyar ebédlőasztalt, közel 79 méter hosszan sorakoztak a tányérok és a padok. Az asztalhoz végül 301 ember ült le, és elfogyasztották a hagyományos székelyebédet, sébelli levest és töltött káposztát, és ami különösen kedves, a rekordban még egy kisgyermeket is beleszámoltak, aki a szülő ölében falatozott. De itt még nem álltak meg, a Borbély kürtöskalács csapata elkészítette több mint 22 méter hosszú kürtöskalácsot is, igen jól hallották, 22 méter, és a beszámolók szerint nem csak látványos volt, hanem tényleg finom is. A rekord kísérletre ráadásul Tolna vármegyéből is érkeztek vendégek, többek között Aparhantról, Mucsfáról és Bonyhádról is. Szóval mondhatjuk, hogy egy picit mi is ott voltunk ennél az édes rekordnál.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Pattanj nyerekbe és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István általános iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
6: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A Pizza Mama mai kínálatai tejszínes tárkonyos csirkeragú levest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz erdélyi sertéstokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz rizsfelfújt eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt tárkonyos ragú levessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható spenót főzelék tükörtojással. A C-menü pedig szezámmagos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig pillanatokon belül indul egy olyan zene, ami hozza magával a nyári hangulatot. Érkezik a Milk & Sugar, egy igazi pörgős feel-good hangzás, ami tökéletesen illik ehhez a pénteki naphoz. Forog már is a Let the Sunshine, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt elütjük a 11 órát, hamarosan érkeznek a hírek, aztán pedig természetesen jövünk vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk ezen a kellemes péntek délelőttön is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Ceva toalett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
7: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, túl vagyunk a híreken, és egyre közelebb a pénteki fellélegzéshez. Akár a munkahelyen hallgatnak minket, akár úton vannak, örülünk, hogy velünk tartanak. Zenéljünk tovább, hogy gyorsabban teljen ez a péntek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A hétvégén a kóruszene és az éneklés kerül a középpontba Szekszárdon. Ismét megrendezik a Tolna vármegyei kórus találkozót, amely hosszú évek óta megy egyik fontos zenei eseménye. Május 16-án, szombaton délután 3 órától várja az érdeklődőket a Tolna vármegyei kórus találkozó a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A program célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a Tolna vármegyében működő kórusok számára, és közös találkozási pontot teremtsen az énekkaroknak és a közönségnek. A fellépők között lesz többek között a Fadi Boróka ének és néptánc együttes, a Bölcskei Női Kar, valamint a Liszt Ferenc pedagógus kórus is. A rendezvény nem verseny, hanem a közös muzsikálás ünnepe. A szervezők hangsúlyozzák, szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki szívesen hallgat klasszikus és kórus műveket.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy olyan témáról beszélünk, ami rengeteg gazdit érinthet itt Tolna vármegyében is. Az Európai Parlament ugyanis elfogadott egy új állatvédelmi javaslatot, ami szerint a jövőben nem csak a kutyákat, hanem a macskákat is kötelező lesz mikrocsippel ellátni és regisztrálni. Sokan most biztos azt mondják, hogy na végre, mások meg azt, hogy jaj, ezt hogy fogják ellenőrizni, és valahol mindkét oldalnak igaza van. A cél alapvetően jó, könnyebb legyen megtalálni az elkoborolt állatokat, visszaszorítani az illegális szaporítást és felelősebbé tenni az állattartást, csak hogy a szakemberek szerint a gyakorlatban ez nem lesz egyszerű. Dr. Kovács Aladár bonyhádi állatorvos például arra hívta fel a figyelmet, hogy Tolna vármegyében rengeteg kijárós macska él, amelyek könnyen elkoborolnak vagy kapcsolatba kerülnek beteg állatokkal. Szerinte továbbra is az ivartalanítás és a veszettség elleni védekezés a legfontosabb. Hasonlóan látja a helyzetet Fiat Szilvia, a szexádi kutyamenhely vezetője is, aki szerint még mindig sok olyan kutya van Magyarországon, amelyben nincs mikrocsip, pedig ez már 2013 óta kötelező lenne. A szakember szerint a kóbormacskák számának csökkentésében továbbra is az ivartalanítás a legfontosabb eszköz. Szóval a szabály jó irány lehet, csak hát ahogy mondani szokták errefelé, a papír mindent elbír, a megvalósítás pedig már egy másik történet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
8: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
9: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
10: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Dasher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
0: Menő ajánlatuk a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálatai tejszínes tárkonyos csirkeragú levest ebédelhetününk. Az A menü leves plusz erdélyi sertés tokány tarhonyával, a B menü pedig leves plusz visfelfújt eperöntettel. A Café Amaretto étterem mai kínálata itt tárkonyos ragulevessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható spenótfőzelék tükörtojással. A címmenü pedig szezámmagos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy amerikai indie pop duó érkezik hozzánk, akik vidám, lendületes hangzásukkal lettek világszerte ismertek, dalaikban pedig a pop, az elektronikus zene és egy kis retro hangulat is keveredik. Már is jönnek Capital Cities, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza! vissza a zenéhez. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néhány pillanat és dél lesz, előtte pedig még jönnek a hírek, utána pedig folytatjuk a pénteki zenés hangulatot itt a rádióban. Ha ebédhez készülődnek, vagy még pörög a munka, jó, hogy velünk vannak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenajétolaj csak 699 forint, importsajt mindössze 1899 forint per kilogram, Ceva toalettpapír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló, és a lóban mi lesz?
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
8: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
9: Idén 145 éves a Magyar Vörös Kereszt, Szekszárdra érkezik a Tour de Hungary. Felhős, esős lesz a péntek. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok, 2026. május 14-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Orvvadászat és egyéb bűncselekmények alapos gyanújával hallgattak ki a dombovári rendőrök egy vadászengedélye rendelkező szakcsi férfit. Hivatalból indult eljárás ismeretlen tettes ellen még 2025-ben, mivel a nyomozók olyan információt szereztek, hogy többen jogosulatlanul ejtenek el vadakat, majd azokat saját hasznukra értékesítik. A közelmúltban gyanúsítottként hallgattak ki egy 39 éves szakcsi férfit, aki részben beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy valóban többször megszegték a vadászati szabályokat. Előfordult, hogy átadta a fegyverét, és más lőtt ki több vadat, máskor meg csak ő vadászott ott, ahol nem volt tag, és kilövési csomagot sem váltott. Néha hárman, máskor ketten vadásztak, volt, hogy csak egy vadat ejtettek el, máskor akár 2-3 szarvaszt is kilőttek egy-egy este. A zsákmányt vagy eladták, vagy egymás között osztották szét. A vadászatokról többször videófelvételek is készültek. A hónapok óta tartó vadorzással több milliós kárt okoztak az érintett vadásztársaságnak. Az ügy további részleteit a dombovári rendőrkapitányság vizsgálja. Kigyulladt egy vendégház tetőszerkezete csütörtök délelőtt Szekszárdon a Strázsahegyen. A tűzeset helyszínére nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók. A beavatkozó egységek 5 vízsugár és kéziszerszámok segítségével körülhatárolták, majd eloltották a mintegy 300 négyzetméternyi felületet érintő lángokat, továbbá 2 propánbután gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűzeset során személyisérülés nem történt. A Magyar Vörös Kereszt idén ünnepli megalakulásának 145. évfordulóját, a jeles nap alkalmából a megyei szervezet is programokkal készül. A részletekről Gulyás Katalint, a Magyar Vörös Kereszt Tolna megyei szervezetének igazgatóját hallja.
10: A Magyar Vörös Kereszt az idei évben évfordulóhoz érkezett ismét. Május 16-án ünnepli a Magyar Vörös Kereszt megalakulásának 145. évfordulóját. Ennek alkalmából egész évben országosan, vármegyei szerte, területi szinten több programot, rendezvényt szervezünk. A Tolna vármegyei szervezet május 15-én egy összetett programot szervez az évforduló alkalmából. Ezen a programon több neves személyiséget is köszönhetünk, akik elfogadták meghívásunkat, köszönteni fogják a résztvevőket. A résztvevők többek közt véradószervezők, egyéb más tevékenységgel foglalkozó önkéntesek, akik a szociális munkában segítkeznek, vagy a fiatalokkal foglalkoznak, illetve a szociális munkában segítenek szervezetünknek. Ezen a programon az OVS helyi főorvosasszonya, Pászti Vera főorvosasszony egy szakmai előadást fog tartani, ami egyben továbbképzés is lehet az önkéntesek részére. Hiszen az önkéntesek napi szinten, tehát helyben, ki a saját területén, minden véradás alkalmával találkoznak a véradókkal, sokszor részt vesznek a véradók toborzásában, de mindenek előtt a tagsággal és a lakossággal ők tartják a legszorosabb kapcsolatot. Egyébként is május a Vöröskereszt világnapi ünnepségeivel van tele, országos és vármegyei szinten is. Mi most ezt a két rendezvényt együtt tartjuk meg, tehát a sok éve kiemelkedő munkát végző önkénteseket is ünnepeljük ezen a napon, hiszen a program második felében a világnapi kitüntetéseket adjuk át ebben az évben elismerésben részesülő önkénteseknek.
9: A Pécsi Egyházmegye által meghirdetett szavaló verseny döntőjében, miután megnyerték a megyei versenyt, Tolna vármegyét képviselte három alsónánai tanuló, Farkas Emília, Farkas Linda és Tóth Zende. A versmondó versenyen Baranya, Tolna és Somogy vármegye legjobbjai versenyeztek, a sikersorozat tovább folytatódott, mivel Tóth Zende első osztályos tanuló itt is első helyezést ért el. Szeretettel gratulálunk a tanulóknak és felkészítőjüknek, Csabók Szilviának. Messziről jött, gyökeret vert címmel hirdettek fazekas pályázatot, amelynek kiállítását Szekszárdon a Művészetek Házában lehet megtekinteni. A részletekről Legeza Márta, a Hagyományok Háza néprajzos munkatársa, az országos pályázat szakmai felelőse beszél.
11: A Hagyományok Háza és a Tolna megyei Népművészeti Egyesület hirdette meg a 23. országos fazekas pályázatot, amelynek idén Szekszárdon most május 16-án szombaton 11 órakor nyílik a kiállítása a Művészetek Házában, és ennek a pályázatnak az a célja, hogy a hazai népi fazekasság és kályhásság hagyományait szépen bemutassa, hogy a 21. század életmódba, a lakáskultúrába hogyan tudunk magas minőségű művészi értékű tárgyakat, funkcionális tárgyakat készíteni. Messziről jött, gyökeret vert volt a pályázat témája, és ehhez a naphoz egy nagyon értékes műhelymunka is kapcsolódik, mesterség bemutató, helyi fazekasok, Győri Erzsébet és Rácz Róbert népi iparművészek tartanak bemutatókat a sárközi fazekasság hagyományairól.
9: 23 éve járt utoljára Szekszárdon a Tour de Hungary, most újra itt a lehetőség, hogy testközelből éljük át a magyar kerékpáros körverseny hangulatát. Olaszországban és Franciaországban ilyenkor igazi ünnep a verseny, az emberek kivonulnak az utcákra, a boltok elé székeket tesznek ki, kávéznak, beszélgetnek és sippal, dobbal, hangos szurkolással várják a mezőnyt. Ezt a hangulatot Szekszárdon is jól ismerjük, a szekszárdi kerékpáros ese és a Moka Flor Shop kávé és delikát, ez közös szurkolóponttal készül a shop előtt, ahol lesz olasz kávé, hideg olasz sör, zene és természetesen igazi bringás hangulat. Szurkoljon ön is a magyar kerékpárosoknak a Tour de Hungary-n, és élje át a hazai körverseny semmihez sem hasonlítható hangulatát. Az I.S. Gyula könyvtár tájékoztatása szerint a Tour de Hungary kerékpárverseny miatt a Szekszári Tudásközpont parkolójának teljes területén megállási tilalom lép életbe május 14-én csütörtökön 18 órától május 15-én pénteken 19 óráig. A Tolna vármegyei kormányhivatal szekszárdi ügyfélszolgálatait is érinti a Tour de Hungary. Tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy a kormányhivatal Szekszárd, Toldi utca 6 és Szent István tér 19-21 szám alatti ügyfélszolgálatai május 15-én pénteken 8 és 12 óráig tartanak nyitva, azonban megközelítésük nehezebb lesz. A szekszárdi polgármesteri hivatal értesítése alapján május 15-i Tour de Hungary országúti kerékpárverseny miatti útlezárások lesznek. A kormányhivatal említ említett ügyfélszolgálatait, ezért gépkocsival nehezebben lehet megközelíteni, illetve a közelben parkolásra sem lesz lehetőség. Megértésüket ezúttal is köszönik. Pénteken is sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat esőzápor, zivatar. A déli szelet több helyegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szekszárdon a hajnali 10 fokot követően napközben eső és 21 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt dél, túl vagyunk a híreken is, és hivatalosan is megérkeztünk a pénteki hétvége váró hangulatba. Amíg dolgoznak itt hatással, pedig már a hétvégi programot tervezik, ahhoz is szóljon most a zene.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zené

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki ezen a hétvégén szeretne egy kicsit kiszakadni a hétköznapokból és visszarepülne pár száz évet az időben, akkor irány a Simontornyai várnapok. Május 15-én, vagyis ma és holnap újra megtelik élettel a Simontornyai vár környéke, és két napon át tényleg olyan lesz a hangulat, mintha egy igazi középkori vásárba csöppennénk. Ma délután már épül a hagyományőrző tábor, este pedig jönnek a különleges programok, régi zene, boszorkánytánc, tűz, zsonglőrök és fákes felvonulás várja a látogatókat, a napot pedig egy jó kis blues rock koncert zárja. Holnap pedig reggel ágyú dörgésre ébred a város, szó szerint egész nap csata jelenetek, solymász bemutató, fegyver, ropogás, vásári forgatag, török kávézó és gyermekprogramok színesítik a rendezvényt. Lesz bábszínház, hastánc, apród csata, sőt még vár ostrom is. Este pedig koncertet ad, a Zaporozsec és a Rock van. A programokhoz kellemes időtartást kívánunk.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

talking. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Paks ezen a hétvégén igazán kitesz magáért, hiszen érkezik a Városnapja Paks, ahol két napon át koncertek, főzőversenyek és közösségi programok várják az érdeklődőket. A mai nap rögtön egy családi koncerttel indul, este pedig színpadra lép a Halott Pénz, ami garantáltan sokakat megmozgat majd a városban. A koncert előtt és után DJ-szettek fokozzák a hangulatot. Holnap már reggeltől pezseg az élet Pakson, lesz halászlé, főzőverseny, civil programok, felvonulás, sportesemények és egész napos színpadi programok. Aki szereti a jó közösségi hangulatot, annak ez tényleg egy igazi májusi fesztivál élmény lehet. Este pedig tovább folytatódik a zene, koncertet ad a Cotton Club Singers, majd különböző DJ-k szórakoztatják a közönséget. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő előadónkról azt kell tudni, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb pop és rap világsztárja lett, stílusában keveredik a hip-hop, az R&B és a modern pop, dalai pedig sorra hódítják meg a toplistákat világszerte. Jön Doja Cat, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát Fekete Dávidnak, ő érkezik a folytatásban. Én köszönöm a mai kitartó és kitüntető figyelmüket, mindenkinek további szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszardogóra.hu.
7: Gyulai Kolbászos Május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai Kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: Pattan nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka. A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Ajándékcsomag várunk minden indulót. És ne feledd, május 15-én irány az út szélére. Legyen Szekszárd a leghangosabb szurkolói bázis a Tour de Hongrin, és éljük át együtt a magyar körverseny varázsát.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötné össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
10: Az arpénteg délután itt az Antriton pörögnek a melós percek, és tudom, ilyenkor a legnehezebb, hogy már tényleg majdnem ott vagyunk, de mégsem. Na de majd együtt simán, lazán, főleg Miley Cyrus-szal az élet. Dreamers One.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ugyebár ma május 15-e van, úgyhogy lássuk meg gyorsan, hogy milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Zsófiának és Szonyának, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán nézzük meg, hogy kik a mai nap szülöttei. Például Növényi Norbert, olimpiai bajnok, magyar birkózó, színész, pankrátor, minden is. Aztán Petri Szevra, francia labdarúgó, illetve Bácsi Péter, világ és Európa bajnok, magyar birkózó. Sok-sok boldogságot nekik, mennyiben van a mindenkinek. Akinek akarok, oka van az örömre. Aztán csapjuk még fel gyorsan a kalendáriumunkat. 1917-ben e napon Horthy Miklós sorhajó kapitány vezetésével az osztrák-magyar hadiflotta köteléke a Novara gyors cirkáló vezetésével győzelmet aratott az otrantói szorosban, és feltörte az Antant tengeri zárját. 1944-ben felállították az első magyarországi gettót. 2015-ben pedig Bródy János megnyitotta Egerben az Egri Road Beatles Múzeumot. Aztán vannak még napok is, mármint hogy aktualitások. 1994 óta ez a mai nap az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja. Aztán a nemzetközi klímaváltozási akciónap is, és az állat és növény szeretet napja Magyarországon ez a mai. Úgyhogy nagyjából ennyi zanzásítva. Zenéljünk! Az mindig jó. Forognak a legnagyobb.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalett papír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Az információk után is, mint a zenéjé a főszerep. Elég messzire nyúlunk most vissza, de hát ha valami klasszikus és örök, akkor ez a dal az. Personal Jesus.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, csak úgy, és nem nagyon lassítunk, hiszen a remek zenék mellett meglessük nem sokára az utak helyzetét is, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig az útinfo, úgyhogy füleljen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram, Ceva toalettpapír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanásra rázta meg munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, ahogy ígértem, továbbra is nagyon fontos az M6, hogy az M6-os autópályán a Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányokként egy sáv járható, aztán a 6-os főúton továbbra is aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközbeni jelzőrös irányításra számítson. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások is várhatók, és tudja nagyon jól, mert 2 hete ez önlik, mindenhonnan érkezik Szekszerdről a Tour de Hongrie, majdnem francot mondtam, és hát különböző lezárások vannak, elmondtuk már mindenhol, a Holub utcában, a Mikes utcában, a Csokonaiban, a Szent István tér lezárásra került, és még a többi, és a többi, úgyhogy a központban ne nagyon tervezzen közlekedni. Úgyhogy igen, hogyha pedig lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsünk, jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Ma az alpéntek délután itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok. Úgy pörög az idő, mint még sose. Máshogy nem is lehet, hiszen szólnak a legnagyobbak itt a 105.1-en. Már érkezik is az Atomic Kitten, Be With You.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ismét felhívom a figyelmét weboldalunkra, az antrit.hu-ra, ahol rengeteg érdekességet megtalálhat. Már most két KSC-s cikket is elolvashat, két bejelentést, de a megye kedvenc tesi tanárairól is olvashat, ahogyan az időjárásról, kiállításokról, sikerekről. Úgyhogy ajánlom, antrit.hu, ameddig pedig bepötyögi, alig zenélünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küldd el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A kedvencei és a tegnap slágereik között vagyunk itt az Antrittól. Az információk után újra zenélünk. Japánba látogatunk már, mint hogy az Alpha Will segítségével tudja. Big in Japan!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritt.

0: Örülnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet és átadom a mikrofont Jorinak, aki beszámol a régió legfontosabb és legfrissebb történéseiről, aztán pedig lovagoljuk tovább a hullámokat a zenejachtunkon, úgyhogy jó lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint, import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Cevato elett papír 1199 forint, CBA kakaós és citromos nápoik 369, Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Letette esküjét az új országgyűlési képviselőnk, kórus találkozó lesz Szekszárdon. Komoly lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Jantner Jóli vagyok. 2026. május 15-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Ismét remekeltek a sportban a vármegyei rendőrök. Május 13-án Budapesten rendezték meg a 2026. évi BM országos atlétika bajnokságot. A Tolna vármegyei rendőr főkapitányságot Noé Attila rendőrtörzászlós és Kovács Krisztián rendőrszázados képviselte, akik nagyszerű versenyzéssel 1500 méteres síkfutásban kimagasló eredményeket értek el. Noé Attila második, Kovács Krisztián negyedik helyezést ért el, csak kicsivel csúszott le a dobogóról. Gratulálunk a kiváló eredményekhez. A Bunyádi rendőrkapitányság munkatársai május 13-án a Nagymányoki iskolába látogattak, ahol felső tagozatos diákoknak tartottak bűn- és baleset megelőzési előadást. Az interaktív órákon először a diákokat érintő veszélyekről és azok megelőzésének lehetőségeiről beszélgettek. Rosenberger Bettina rendőrszázados és Trucáné Király Katalin rendőrtörzászlós a drogprevenció keretében a gyerekekkel megismertette a kábítószerek hatásait, a függőség kialakulásának folyamatát és azzal, hogy a mondhatnak nemet. Felvázolták azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére. Az internetbiztonsággal foglalkozó szakaszban az internetes zaklatásról, a személyes adatok védelméről, valamint az online játékok és a közösségi média veszélyéről beszélgettek a tanulókkal. A közlekedésrendészeti alosztály vezetője Kósik László rendőrszázados a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaira, a láthatóság fontosságára és az iskolába vezető út biztonságos megtervezésére hívta fel a figyelmet. A gyerekek gyakorlati ügyességi kressz pályán mutathatták meg az elméletben megszerzett kerékpáros tudásukat. A vidám hangulatú nap végén az osztályok legjobbjai ajándékcsomaggal tértek haza. Letette esküjét Tolna vármegye egyes számú választókerületének új országgyűlési képviselője. A munka elkezdődött, több égető problémával kapcsolatban történtek már egyeztetések. A részletekről dr. Sárosi József képviselő számol be.
11: Elkezdtem az egyeztetéseket Vitézi Dávid miniszter úrral, hiszen a körzetben élőket erőteljesen érinti, hogy végre legyen Szekszárd Budapest között közvetlen vonatjárat. Vitézi úr pontosan ismeri a problémát, pontosan ismeri az itt élők problémáját, úgyhogy abba egyeztettünk, hogy azon fogunk dolgozni, hogy az elkövetkező időszakban, ezt pontosan nem tudom meghatározni, hogy most a következő hónapokban vagy fél évben legalább alakuljon ki az, hogy egy közvetlen délelőtti és egy közvetlen délutáni vonatjárat legyen a főváros és Szekszárd között. Viszont egyetlen egy probléma van, hogy utoljára 24 évvel ezelőtt történt meg olyan dízel mozdonyok beszerzése, amik erre alkalmasak, úgyhogy először ezt az akadályt kell átugrani, de miniszter úr is és én is azon fogok dolgozni, hogy ez a probléma minél hamarabb megoldódjon. És természetesen, ami nagyon-nagyon fontos Szekszárdon és a Szekszárdon élőknek, hogy a szekszárdi szennyvíztereppel kapcsolatban is történjen előrelépés, úgyhogy én az egyeztetéseket elkezdtem. Takács Péter vezérigazgatóról, Berlinger Attila polgármesterről és a Nemzeti Vízi Közműveknek a vezérigazgatójával. Azon fogunk dolgozni, hogy egy olyan szennyvízterep kerüljön megépítésre, ami hosszú távon tudja biztosítani a 65 településnek és több mint 100 000 embernek a szennyvíz hulladékkezelését, és természetesen olyan kijövő víz legyen, amit tudunk hasznosítani utána, hiszen a vízmegtartás és a vízpotlás az nagyon-nagyon fontos, úgyhogy ezen is erőteljesen dolgozunk, és amint azt látom, hogy vannak ezzel kapcsolatban kézzelfogható hírek, akkor azt természetesen a rádió hallgatóknak el fogom mondani.
10: A február elejé első betöröntés óta nincs megállás. Az 5. blokk munkagödrében halad az alaplemez kivitelezése. A teljes nukleáris szigetbeton alapja nem egyszerre készül el. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet, és párhuzamosan végzik az egymásra épülő munkafolyamatokat, amelyek végén speciális betonnal öntik ki a nukleáris sziget alaplemezének egy-egy ütemét. Egy-egy fázis alkalmával akár 1500 köbméter beton beépítésére is sor kerül. Mivel ezt a tevékenységet nem lehet megszakítani, a folyamatos munka érdekében több betonpumpa is dolgozik párhuzamosan, akár éjszaka is. Idén május 16-án szombaton 15 órától várja az ének és a muzsika szerelmeseit a Tolna vármegyei kórus találkozó. A kórus élet évente ismétlődő eseményének a megszervezése a megyei kórusok számára a bemutatkozási lehetőségen túl találkozási lehetőséget is biztosít. A találkozó keretét 2023-ig a Bárdos Lajos Zenei Hetek programsorozat képezte, de az országos rendezvény megszűnésével a Babits Mihály Kulturális Központ a hagyományt tovább folytatja, és várja mindazon Tolna vármegyében működő kórus sok jelentkezését, akik évről évre bemutatkoztak a rendezvényen, de természetesen szívesen fogadja új együttesek részvételi szándékát is. A kórus találkozó nem verseny jellegű, ünnepe azoknak az együtteseknek, amelyek szívesen művelik az éneklést, és azé a hallgatóságé, akik ezt érdeklődéssel befogadják. A találkozón köszöntőt mond Gonda Mária, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, megnyitja a Janó Attiláné, Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, kulturális, turisztikai és városmarketing bizottságának elnök helyettese. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere május 13-án szerdán egyeztetést folytatott Nagy Péterrel, a texasi székhelyű Supper Service Group magyarországi leányvállalatának vezetőjével. Az SSG Hungary már jó ideje jelen van a térségben, egyik központját pedig Szekszárdon hozta létre évekkel ezelőtt. A cég piacvezető a telefonos ügyfélszolgáltatás területén, számos nagy nemzetközi partnerrel dolgoznak együtt. Az SSG Hungary vezetője elmondta, hogy a cég megtalálta számítását városunkban, és hosszú távon is Szekszárdon képzelik el működésüket. Nyitottak a további bővítésre is, amely új lehetőségeket teremthet városunk gazdasága és a helyi, magasan képzett munkahelyek szempontjából egyaránt. A város vezetése számára kiemelten fontos, hogy a Szekszárdon működő vállalkozások stabil, támogató környezetben fejlődhessenek. Továbbra is azon dolgoznak, hogy erősítsék az együttműködést a helyi gazdasági szereplőkkel és elősegítsék a közös fejlődést. Több száz érdeklődött vonzott a Tolna vármegyei kormányhivatal dombovári állásbőrzéje. Sikerrel zárult május 13-án a Tolna vármegyei kormányhivatal által szervezett állásbőrze. A dombovári művelődési házban tartott rendezvény nem csak a térség munkavállalóinak és munkaadóinak biztosított közvetlen találkozási pontot, hanem nívós szakmai fórumként is szolgálta a humán erőforrás szakemberek számára. A Karrier Expo dr. Gábor Ferenc, a Tolna vármegyei kormányhivatal főigazgatója, valamint Pintér Szilárd, Dombovár város polgár polgármestere nyitotta meg. Dr. Gábor Ferenc főigazgató kiemelte, a digitális álláskeresési csatornák korában is felértékelődik a személyes találkozás szerepe, hiszen a közvetlen párbeszéd alapozza meg a legbiztosabban a sikeres együttműködést. Hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal kiemelt célja a híd szerep betöltése a munkaerőpiac szereplői között, hozzájárulva a térség gazdasági stabilitásához és a foglalkoztatottság további növeléséhez. A Tolna vármegyei kormányhivatal dombovári állásbörzéje és szakmai programja ismét bizonyította, hogy a személyes jelenléten alapuló célzott rendezvények hatékonyan támogatják a vármegyei és a regionális munkaerőpiac fejlődését. Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, amelynek hatására a Dunántúlon már reggel esős borongós időre van kilátás. Keleten kezdetben még több napsütésre számíthatunk, de napközben egyre nagyobb területen több hullámban alakul ki eső, zápor, zivatal. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a keleti délkeleti szél. Kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. A Dunától keletre 20-25, a Dunántúlon 14-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Szekszárdon a hajnali 11 fok után egész nap eső és 14 fok maximum hőmérséklet várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
12: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Köszönjük a híreket Jólinak, ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnapslágereivel, ma meg velem Fekete Dávid vagyok. Foltatjuk utunkat a zenei aktunkon, Ray Dalton kértük fel egy kis talpalávalóra. Do it again!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnapslágereivel. Igazi zene.

0: Ez a Rádió Antrit, és igen, megint Tour de Hongrie, de most egy picit nézzünk a mélyére. Miért is zsong a hazai közönség? Miért is nagy szó az, hogy a mezőny szexárra is megérkezik? Meg egyébként is mi az, hogy Tour de Hongrie? Hát több mint egy évszázaddal ezelőtt, 1925-ben indult útjára először a mezőny. Az első magyar túr hajnali 4 órakor a budapesti Gellért szálló elől indult. Aztán ez így szépen ment tovább, a világháború sem állta a karaván útját. Mindig arra ment a mezőny, amelyre éppen felszedték az aknákat, de ment, mintha érezte volna, hogy már nem sokáig mehet. Aztán 65-ig még kisebb-nagyobb kihagyásokkal megvolt, ám utána negyed évszázadon át semmi. 93-ban azonban megtört a jég, és újra elindult, és most ott tartunk, hogy 23-tól, tehát 2023-tól már a világ második legrangosabb sorozata, a Pro Series egyik fordulóját tisztelhetjük a magyar körversenyben, szóval igen, nyilván lehet bosszankodni, az lehet panaszkodni, az nagyon megy nekünk, vagy lehet mondjuk élvezni, hogy egy ennyire patinás verseny szexáron is látható, úgyhogy a fentebb említettek helyett javaslom, hogy tessen kifáradni délután 4 és 5 között az útvonalak mellé egy hideg limonádéval, és szívja magába az egész rendezvény eszenciáját. Arra pedig zenélünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: A Toyota bemutatja: 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel robogunk tovább. Most már ismét a zenék veszik át a slafédát tőlünk, egy skót énekesi a Rivalda fény, Louis Capaldi érkezik.
1: Vissza a zenéhez, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Még két óránk van együtt itt az Antritton, nyomjuk meg ezt is, főleg, hogy pillanatokon belül lejár a meló, és jöhet a jól megérdemelt pihenés, meg szórakozás, amihez elengedhetetlenek a remek dolog, amikből be is készítettem jó párat, úgyhogy számítok erre a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán évfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munka megosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinet tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garantálna. Biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazva ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Puzman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródi János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródi Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És végre vége a melónak mára, meg remélem egész hétre, de az Antrit továbbra is szól a ma kedvenceiben és a tegnap slágereivel, meg velem, mi mindig Fekete Dávid vagyok. Királynőt találtam, királynőt, ha mondom, Queen, I want to be free.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei

0: a Rádió Trip, és hogyha már vége a melónak, és azon gondolkodna, hogy hát most akkor ezzel a csomó szabadidővel mihez is kezdjen, akkor ajánlom figyelmébe a 18. országos népművészeti kiállítás dél-dunántúli bemutatóját Babits Mihály Kulturális Központ a Márvány termében. Még odaérhet, hiszen hétfőtől szombatig 10 és 17 óra között lehet megtekinteni, egészen most vasárnapig, úgyhogy igen, ez az egyik, amit ajánlok figyelmébe, a másik pedig a mozik, hiszen továbbra is vetítik itt Szekszárdon az Időzített Bomba című angol akciótrillert, ez majd este 19.30-tól lesz látható, erről már beszéltünk korábban. 17 órától visszafele megyünk az időben valamiért. A Birka Krimi című angol-ír akcióvégjáték kerül majd a vászonra, ami már csak a címe miatt is biztosan zseniális lesz, meg azért is, mert olyan húzó nevek találhatók benne, mint Hugh Jackman vagy Bryan Cranston. Aztán, ami újdonság, az a Bálnaddal, de erről már lemaradt sajnos. De ne csükkedjen, mert holnap is vetítik 15 órától ezt a szinkronizált német animációs filmet, úgyhogy tényleg ajánlom figyelmébe mindezeket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A kedvencei és a tegnap slágereik között töltjük itt a délutánt, az Antriton, remélem, hogy otthon a kényelmében hallgat, nagyon is úgy, mármint, hogy kényelmesen, esetleg már az estére készülve, hát ebben segít Ariana Grande és a The Weeknd.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Újabb óra végéhez értünk, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak 1 óránk maradt, amit együtt tölthetünk. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen dalokból egészen biztosan nem fogyunk ki, úgyhogy füleljen tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni, és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötné össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest főváros kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó két iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Utolsó óránkra kanyarodtunk itt az Antritton együtt, Fekete Dávid vagyok. Hát ha megnyomjuk ezt az órát is, Olivia Dean érkezik, Man I Need.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az utolsó óránkban egy nagyon-nagyon fontos eseményre hívom fel a figyelmét. Nem is annyira esemény, de annál fontosabb, mert hogy segítségre szorul a Paksi FC egykori utánpótlás játékosa Dobra Benjamin. Ez derült ki több Facebook bejegyzésből is. Dobra Benjaminnál leukémiát diagnosztizáltak, és őssejt transzplantációt hajtanak végre, így sürgősen vércsoporttól függetlenül, hangsúlyozom, vércsoporttól függetlenül vérre lenne szüksége. Igazából bárki segíthet országosan, bármelyik véradó állomáson, vércsoporttól függetlenül célzottan lehet vért adni számára. Annyi a teendő, hogy véradáskor megadja az adatokat, amelyeket megtalál minden bejegyzésben, amiket most én nem fogok itt elmondani, mert nem tudom, hogy belefér-e, mármint hogy a jogi keretekben benne foglaltatik ennek a lehetősége. Minden esetre mindenhol megtalálja, tényleg most már Facebookon, az andrit.hu oldalon is ott van, úgyhogy hát fogjunk össze Dobra Benjaminért, az egy nemes cél, úgyhogy ajánlom.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Tábor Fi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszárdagóra.hu.
6: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
6: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Utolsó fél óránkra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, nem is lehet másképp, hiszen szól Embertől a This Is Your Night.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: szeretett hallgatni a Budapesti Rádiót.
1: Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: pillanat is eljött, közös utunk végéhez értünk, legalábbis a mára, mert hogy vasárnap déltől ismét várom itt a 105.1-en. Addig is jó rádiózást, jó pihenést, jó bulizást, tényleg jó mindeneket. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
7: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanásra rázta meg munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Tenai étolaj csak 699 forint. Import sajt mindössze 1899 forint per kilogram. Ceva toalettpapír 1199 forint. CBA kakaós és citromos nápoik 369. Traubi üdítők 459 forint. Áraink május 14-től 17-ig érvényesek. A CBA-ban a minőség nem kerül sokba. Térj be hozzánk még ma, és válogass ajánlatunkból.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tavasz, szülőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 40.
5: Pattanj nyerekbe, és légy te a jövő bajnoka! A Szekszárdi Sportközpont és a Bringa Sport bemutatja Kispedálosok nagy díja. Május 22-én pénteken 13 órától a Baka István Általános Iskola melletti füves pályán várjuk a 2012 és 2020 között és utána született gyerekeket egy izgalmas MTB tehetségkutatóra. Az előnevezés május 19-ig ingyenes. Regisztrálj online vagy személyesen. Részletek a Szekszárdi Sportközpont honlapján és Facebook oldalán. Csomaggal várunk minden indulót.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanásra rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzetközi Nemzeti Nyomozó Iroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Daniel Fit TNT. Zanzibar. Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesterei által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Puszman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrés. Yes! It is not that funny. Let's go.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A Szojvai egy vasútállomásnak a transformátorát érte, az Ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötné össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
1: Rádió Andrét időjárás!
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.